Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei órát indítok a legnagyobb kedvencekkel, hozok benne újdonságot Rádió 1 DJ-től, de itt lesz Shakira is, most pedig Kamráttól az egyik legfrissebb, ez a Hug Yourself, aki pedig üzenne a számunk 06.

A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül. Reggel 6-tól jönnek Balázsék, igen, visszatértek a Szabiból, szóval itt a teljes táb. És mindjárt

0: Az igazi mai sláger a Be Mine, a következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 3 óra után járunk, az éjszakai melósoknak kitartást. Itt vagyok és hozom továbbra is az igazi mai slágereket, meg persze jó utat mindenkinek, aki velünk együtt vezet. A legnagyobb kedvencekkel teszi, nem sokára hozom Alex Kenji-től az egyik legnagyobb nyári favoritot, a Bambolét, de itt lesz Szigella is, most pedig egy másik nagy nyári favorit, Lojtól, aki David Puentezzel érkezik. Az igazi mai sláger a Golden Summer itt a Rádió 1-en,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig folytatódik, meg hát ugye a nyári hőség is alapvetően folytatódik, bár picit lájtosabban, na ez a bulikra nem igaz, nem sokára itt a Strandfesztivál, ahol természetesen ott leszünk, és aztán pedig egy héttel később Szegeden zárjuk a nyarat a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni, szóval figyeljük a műsorvezetőket és figyeljük a játékot, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket, most a Fastboyt hozom, ez a Good Life, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, The Kid Laroi és Justin Bieber és a Stay, Justin pedig nagyot megy ezen a nyáron. Coachella, foci VB döntő. A legnagyobb sokon ott van. Na én viszont, ahelyett, hogy megállnék, indítok egy újabb nagy kedvencet, egy igazi nyári favorit, Alex Kenji jön a Bambuléval, a telefon Viber és SMS számunk pedig

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék, és fontos, ma is jön a játék színpáros belépőkért, csak itt a Rádió 1-en. És jönnek az igazi mai slágerek, és a következő órát például a Hype-on indítja Norma Jean Martinnal, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sőt, most arra gondoltam, hogy jön Eva Max, szenzációs dal tőle, a Kings and Queens. És mondom újra, mert fontos, lesz

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk fél öt előtt, kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás. A friss infók szerint pedig egy újabb nagyágyú, aki megállapodik a TikTokkal. A Disney. A friss infók szerint a tartalomgyártók már megkötésekkel persze, de akár filmrészleteket is használhatnak az új együttműködés keretében. A Rádió1.hu írunk erről is részleteket. Ez pedig az újabb nagykedvenc a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit indított.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez, aki alig pár nappal ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, Európából, Olaszországban töltötte ugyanis az időt a gyerekeivel, akik hamarosan kezdik az egyetemet, szóval úgy gondolták, hogy ezelőtt csinálnak még egy nagy családi kirándulást, és milyen jól tették. J-Lo most David Guettával jön, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight!

0: Jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek. Mi játsszuk az igazi

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Továbbra is várják az önkénteseket a kecskeméti fák megmentésére. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A lakosság segítségét kéri Kecskemét önkormányzata a fiatal fák megmentéséhez a tartós asszály miatt, írja a Vármegyei Lap. Az önkéntes vízadás program keretében a városlakók néhány vödör vízzel is hozzájárulhatnak a frissen ültetett fák életben tartásához. A Bíkó mobil alkalmazás megmutatja, hogy mely fák szorulnak öntözésre, a locsolást pedig az alkalmazásban is lehet jelezni. A kezdeményezés célja, hogy a fiatal fák megerősödjenek, és a jövőben árnyékot adjanak, javítsák a levegő minőségét, valamint élhetőbbé tegyék Kecskemét környezetét. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására. Jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-án találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetőt felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel. Augusztus 13-a van, az épp a névnaposok egyébként, szóval nekik sok boldogságot. Én pedig ebben az órában sem állok meg, hozom az igazi mai slágereket. Most például Lady Gagától ez az Abrakadabra, aki pedig üzenne, vagy majd napközben játszana. Színbelépőkért 0620 311 111.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek pedig a Rádió egy DJ-i, a Stadium X és DJ Metzger Miki, kiegészében Sam Gray-el, Letület Migó, szenzációs a dal, és persze, hogy ők is, a Stadium X és Metzger Miki is fellép a Strand Fesztiválon, mert lesz Rádió Stage, és a színen is, a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire páros belépőket is lehet nyerni ezen a héten. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Wiz Khalifa és Charlie Puth, őket választottam, és a See You Again a Rádió 1-en. It's

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt mindenkinek. Hát, fázni ma se fogunk, nagyjából 30 fok a csúcs, amit mondanak, hétvégére pedig ugyancsak ilyen 30-32-33 fok, amire készülhetünk. Hattól jönnek Balázsék, előtt a Balázsék beszól a tegnapi nap legjobb pillanataival, az igazi mai slágerek közül pedig ez a folytatás.

0: Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
2: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina története.
1: De már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
2: Eladó,
1: tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajas zsömlét, 30-ek a Parizsert, meg egy kocka sajtot, és...
2: Te csak mondta, hogy teján.
1: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát. Hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várja, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, én azt olvasom, hogy itt nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: Margit-sziget.
1: Nagy... Margit-sziget, jó, igen, te makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldo-nak.
1: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású rongyrázás, mi történt Krisztián Ronaldo?
3: Szerintem hátsó kert. Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol, arra gondolsz?
3: Nem, az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök jöttek.
3: Abban nincs ugye sok nekik,
1: igen, sok.
3: Elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnál? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
1: Párizs. Egyébként az nem rossz.
3: Párizs.
1: Párizs nem rossz ötlet.
2: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy Uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
3: Bekened Mike Rimmel.
2: Föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az esküvő.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
3: Szerintem béna.
2: Akkor,
3: de csak akkor azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondja egy
3: szerintem az van, hogy víz alatti esküvő volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
3: Lementek.
2: Egy ilyen
3: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
1: Aha.
3: És ott volt a Blagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy volt, nem tudom, mit csináltak.
3: Csepe?
1: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék, oké. Tehát a komoly helyszínen villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó.
1: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, lezárták, senki nem engednek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen, ikonikus. De
1: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda...
3: Nem, még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, hogy elvisz, hogy
3: kis bolygó, amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni. A George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
1: 60 puszta. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na, mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
4: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem, jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
4: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Á? Hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy pontnak túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
1: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De babót azt kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Baboti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? A pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
2: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartás kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni. Próbál
3: meg érzés Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy
2: tengeren.
1: Vetítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján.
3: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
1: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál,
1: meg asszonykánc, várjuk a pénzrakás, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, zongorázik.
2: Zongorázik, megy a táj, vonatozás.
1: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hogy barát... Csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez a horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egy

0: vagy.
1: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű, Bryan Adams, Ross Stewart, Rihanna, tehát valaki azért...
2: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
1: Igen, azt gondolom.
2: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Hátul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
2: Hát valami helyi double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van helyi ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk ez a nap. Ezt nem.
2: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
1: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
0: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
0: Szerintem igen.
1: Tehát főleg a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
2: És mennyi a mennyasszony táncba beugró?
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc?
0: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
1: Igen. És ezt Szotyi pucolás szájban.
0: Nem kérsz, hát hogy kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. Okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
1: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi?
0: Igen. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
1: De mikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, hogy gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kellnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
2: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
1: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
2: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
1: Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja. Igen, kell, hogy legyen, nem?
0: A férfiak akarják.
1: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
2: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is
1: vagy. Igen, pestifezed a hónodalját, fölveszem valamit is.
0: Érettségi öltön, jó, még
1: mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen, igen, igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
0: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
1: Na, ez egy jó kérdés.
0: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
2: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma! Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
0: De mit veszel?
1: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék!
0: Na?
1: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
0: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
1: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
0: Biztos örül.
1: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
0: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
1: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
0: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
1: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másod. Jó, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
0: sikerült,
1: neked.
0: Tessék.
1: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
2: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy babetát.
0: Igen, most már állam, de, mindig bevált. Köszönöm.
2: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
1: Érted? De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
2: az
1: a formát.
2: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
0: Kell lennie.
2: Ez így van. Tehát ne add már lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
1: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
2: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az itt.
1: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
2: Nem biztos, hogy oda kocsantanád, utána adta biciklitárolónak, de amúgy igen.
1: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
2: Rodrigo?
1: Vannak.
2: Rodrigo?
1: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
2: Rodrigo mit hozott a házasságban?
1: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt?

0: nem tudom. Fariszeikóra, az tuti nem. Egyébként az nem rossz geg, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany fariszeikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tudod így...
0: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
2: Igen. Van már egy szobor róla.
1: Igen, igen, oda, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Még az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn egy kaparós sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan mindenet, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
0: Sutyó
2: nem,
0: vagy?
3: Nem, nagy hiszem. Ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Igen, na, ki jön ide? Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tudod, te szavalsz
1: el. Igen, igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, hogy túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot, csókot. Igen, na. És akkor ott vannak az olyan rímek beszedet, amikor olyan a vége a versenek, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én a tahányi tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
0: Igen,
1: az
0: jaj, nagyon rossz.
1: Megmutatja az aranykának a pitában voltak. Tudod, ez, meg vannak
0: a ezek. A rím kellemetlen.
1: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg, hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Gyűlne Ronaldo, hogy vigyétek ki. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan ők kötnek?
2: Biztos.
0: Biztos van, mi?
1: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Már valószínűleg megkötik, igen. Mök kis ránka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
1: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendesen ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
1: Tehát például, hogyha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
1: és erre.
0: Csináld.
1: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
0: benne voltak a pontok.
1: És kellett szülni a két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerít, tele van lóvéval.
1: Hát jó, de nem.
2: Ja, jó, de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
1: De ugye nem egy
2: kisebb business. Tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, 5000 dollár, igen. A blokk tisztítás 3000 dollár.
1: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
1: A gurtnikat visszarakja helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de az igen, de...
1: Így van, hát így van, hát racionálisnak kell maradni.
2: Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
1: Hát így van, így van.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: 30-an sérültek meg Bács-Kiskun útjain egy hét alatt. Egész nyáron tartanak a városnéző séták. Újabb területen jelent meg a kőrisrontó karcsú díszbogár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 30-an megsérültek, egy ember pedig életét vesztette közlekedési balesetben az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében. A rendőrség tájékoztatása szerint összesen 68 olyan balesetnél intézkedtek, amely rendőri beavatkozást igényelt. Az ellenőrzések során több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak. A szabálytalankodókra legalább 50 000 forintos bírság vár. 15 olyan sofőrt is igazoltattak, aki alkoholfogyasztás után ült volán mögé. Közülük 5-en balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, jogosítványukat pedig minden esetben bevonják. Kunszentmiklóson a kirívó gyorshajtók között olyan autóst is mértek, aki az 50-es szakaszon 109 km-es óránkénti sebességgel közlekedett. Egész nyáron tartanak a városnéző séták Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A Turinform tájékoztatása szerint a sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy, illetve másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifrapalotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi, turisták és helyi lakosok számára, a honlapjukon pedig minden fontos információ elérhető. Újabb területen Borsodabaúj-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBI növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak láthatók, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBI honlapján tájékozódhat.
1: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Ma is az ország nagy részén megélénkül az északkeleti szél, a hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is nagy rész derült, napos idő várható, szintén eső nélkül. A szél néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Jó reggelt, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, egy percen múlt el negyed hét, igazán nem szép, hogy mi akkor is késünk, ha nincs a Balázs. Hello, csajok!
5: Ez egy hagyomány.
4: És mit most már megtartjuk.
5: Jó reggelt!
6: Ez miért késés? Miért késés ez?
4: Jó reggelt. Ja, nem, késés, csak így egy kicsit. Olyan furin szólunk, Gyula, nem? Vagy csak én úgy átültem ide a főnöki helyre. Főnöki helyre átülsz, megőrülsz.
5: Egészen más a szemléletmód.
4: Igen, figyeljetek, 17 éve dolgozunk úgy a Balázsra, hogy ugye ő ül a pultnál. Illetve annak idején nagyon régen, még én kevertem, és akkor így csináltuk a dolgokat, és amikor, és most már én annyira hozzá vagyok szokva, hogy ott ülök, ahol most a Júli ül, szembe, nem kell ezzel az egésszel foglalkozni, hogy amikor ő nincs, és ide, Zsüli ide ültet, hogy akkor kevergessé, meg csináljál, itt ülök ezelőtt a digitális szar előtt,
5: és meg vagy zavarodva.
4: Azt sem tudom, hogy mit kell csinálni, nem baj, majd belejön.
6: Lehet, most én abban az egészben az, aki nem figyel?
4: Persze.
6: És majd fogom,
4: néha valamit mondja, igen. Nem
6: na,
4: is miért? Úgy volt. Nem na, akarunk másról beszélni. Hú, de jó reggelünk lesz, te, ha már ügyes, nem figyelsz. Mi a strandon voltál tegnap?
6: Nem, csak most ide akarok lenni a Balázs, akkor hogyha te nem tudsz Balázs lenni úgy, ahogy a Balázs szokott Balázs lenni, akkor valakinek be kell tenni az energiát ide.
5: Ki nap fogyatkoztad magad?
6: Igen, a gyerek nem akar strandra menni tegnap, úgyhogy most örökbe adom.
5: Mi történt? Megtaláltad a legközelebbit?
6: Nem, hanem most egy baráti társaság felütötte a fejét az életében, aki fontosabb nekünk, mint az édesanyja. Igen, és ez van, úgyhogy egyedül maradtam a strandos igényeim, mert úgyhogy majd holnap újra bevesztük el azért, mert a szigetre megyek. De igen, szóval ez történt, viszont megnéztük a napfogyatkozást, mert a férjem szerzett olyan szemüvegeket.
4: Honnan szerzett?
6: Elment, és volt egy optika, ahol árultak ilyet, tegnap délben jött meg a szállítmány.
5: Pult alól,
6: és sorban álltak az emberek, és ment az üzekedés, és a férjem mondta, hogy egy csecsemőt a karjában tartó nőre ráüvöltött egy férfi hátulról, hogy miért hármat vesz, miért nem csak egyet, azt adják igen.
5: Körbe.
6: És de ez egy papír szemüveg, tudod, így izé, amivel végtelen mennyiségű rendelkezésre állt. Óriási volt, azt a férjem, aki egy kicsit ennél, hát hogy is mondjam, így izmosabb test akart, mint egy csecsemőt a kezében tartó hölgy, és valahogy ő nem kapott ilyen megjegyzéseket. Pedig
4: nem
6: az egész társasházat vásárolt.
5: Ugye mi este 7 órakor eszméltünk, hogy ja, hogy mindjárt lemegy a nap, úgyhogy átkapogtunk a szomszédhoz, hogy van esetleg valami eszköze erre. Adott egy olyan hegesztő pajzsot, hogy amögé egész vekkelebe bújhatott volna.
4: Láttam a fotódat.
5: Hallod.
4: Igen, nagyon jól nézték
6: ki vele. De mit tud a szomszéd, amiért rögtön hozzámentél? Honnan tudtad, hogy oda kell mennie?
5: Mert nekünk nagyon megbízható szomszédaink vannak. Ugyan van egy teljesen felszerelt, még mindig felszerelt autó alkatrész gyárunk, konkrétan egy egész üzem a garázsunkban, de hegesztő szemüveg, meg ilyesmi az nincsen. Úgyhogy fogtuk Zoliékat, felcsörgettük, nagyon örültek nekünk, és adtak egy ilyen hegesztő szemüveget.
4: Zolinak sok ilyen szemüvege van?
5: Zolinak mindene van. Zoliék.
4: Na jó, de ha csak egy, de ha én nekem lenne hegesztőgépem otthon, akkor ahhoz, de várjál, ahhoz mondjuk maximum egy ilyen szemüveg lenne, vagy pajzs. Ha én azt odaadom neked, mint szomszédasszonyom, akkor én mind nézem. Vagy Zoli leszarta az egészet.
5: Zoliék letojták, úgyhogy odaadták a hegesztő pajzsukat, mi kimentünk a Nagykörösi úti felüljáróra, egy kicsit öleltünk. Julika belenézett a napba, 3 percig káprázott a szeme, addig pont beállt a napfogyatkozás, mire újra láttam, addigra le is ment. Úgyhogy körülbelül ennyiből állt az egész napfogyatkozás, de rengetegen voltak. Szerintem most tegnap azt mindenki nézte, hogy végignéztem itt az Instagramon, meg a Facebookon, kb. Mindenki ezt posztolta.
4: Nem tudom, én kimentem a tópartra, mert ugye kis családom még nem érkezett haza. Egy haverom hívott 7-kor, hogy ő nem nagyon tudja, hogy ezt honnan kéne nézni. Hát mondom, gyere le hozzánk, mert ő fönn lakik a hegyekbe, és ott abszolút kitakarja. Tehát mire elér kezdett az, hogy már lenne napfogyatkozás, addigra náluk lemegy a nap. Ő se jött le senki, kimentem a tópartra, 3 ember állt mindösszesen. Én figyelj, szerintem úgy ment el a fél országnak ez a tegnapi napfogyatkozás, hogy szartak rá. Tehát,
6: az
4: hogy nem
6: volt teljes, és ugye ez maximalista ország. Igen. Nem lehet kiszűrni a szemüket.
4: Hát ahogy Dajcs Tamás megírta, hogy ugye ők annak idején még ezt el tudták intézni, de Magyar Péter már el se képes.
5: Féltek, hogyha valaki idén lemaradt, akkor jövőre is lesz,
6: Spanyolországban.
5: És be lehet ezeket foglalni, már most ezeket a jó kis utakat. Viszont a csillaghullást azt csak a gyerekeim nézték hajnalban, hallgattam, hogy húzogatják a székeket az udvarom. Ők kimentek, ők nem aludtak el, mi erről lemaradtunk.
4: Nálunk minden évben az volt, hogy ott mellettünk van egy ilyen szabad terület, a ház mellett, és oda mi kifeküdtünk a gyerekekkel, meg a békával, és néztük a csillaghullást. Gyerekek, megöregettem.
5: Ennyi?
4: Én megöregettem. Tegnap is ez elhangzott, hogy apa, ma van a izé, a csúcs, perzeidák jönnek, ahogyan a fogyatkozás, nagyon szépek. Mondom, én biztos, hogy nem. Én, ha kifekszem valahova, az maximum az ágy. Igen, maximum az ágy. Hogy vannak dolgok, amit így idősödő emberként elengedsz.
6: Idősödő rádiós emberként. Mert én most szívesen kifeküdtem volna, ha nem kellett volna reggel korán kelni. De hát ugye,
4: a 4.30 ez tudja.
6: Ez tudja. Egyrészt, másrészt pedig arra gondoltam, hogy hát reggel kivet az ágy magából, és akkor idefelé meg tudom még tekinteni őket.
4: De nem vetett.
6: Nem vetett ki. Nem ölelt engem.
4: Hát meg már most mikor kellett volna az 4-kor elindulnod?
6: A 4-kor még látszottam szépen, bizony, azt mondták, azt ígérték.
5: Igen, 4.30-kor még egészen kellemesen sötét volt, úgyhogy még ha bármi lepotyogott az égből, aztán még láthattad semmi. Nézted?
4: Júlus, te nézted?
1: Hát.
4: Nézted volna.
1: 4.30-ra megyek.
4: Te olyan aranyos vagy, hogy azt gondolod, hogy én tudom, hogy melyik a te mikrofonod, mondjad?
5: Ne, érdekes, mutogass, de...
1: Ugye én 4.30-ra megyek ki a buszhoz, de semmi nem volt akkor már.
5: Hát mert lefelé néztél.
4: A fővárosba.
1: Hát
4: egy csomó fény
1: az majdnem vidék már, Budapest utolsó háza, tehát ott látni.
4: Hallod, ez milyen arcos? Budapest utolsó háza.
1: Utánunk erdő van, kész.
6: Én nem tudom, ez most egy flex. Most flexel ezzel?
4: Én azt éreztem, hogy ez nagyképű. Hát tudod, aki Maldívra nyárt nyaralni, érted? Budapest utolsó házában lakik.
6: Ha zsülkül az erkére, akkor jó eséllyel leszel, tehát hogy akkor bármilyen vadállat leselkedhet, tehát vaddisznókra fognak az élet. És
4: az a bőző, hogy 8-dikon lakik oda, vagy? Tudod, oda nem
1: már
4: ugrik föl.
1: Már láttam fotót vaddisznóval.
6: De az alsó szomszéd volt.
4: Gyula maga a természet lágyőle.
6: De van ilyen, hogy ülsz a teraszon és kullancsos vagy? Vagy
1: nincs teraszom, kis erkélyem.
6: Erkélyetek van. Nagyon nehéz elképzelni az éles stílus. Tehát akkor ez egy emeletes ház az erdő szélén?
1: Ja, hát rét, és utána van erdő.
5: Ez egy kúria.
6: Rét. A Majorban, ahol élek, ugye?
4: Vagy igen,
6: a
4: ez Major... az, amivel tudsz arcoskodni, hogy én tulajdonképpen egy erdőben lakom. Igaz, hogy a 7-en 30 négyzetméteren egy panelban, de ez egy erdő. Hát gyerekek.
1: Na is? És
4: így van, tulajdonképpen tökre igazad van, lehet vele flexelni, patakpart és erdő.
6: Én azon gondolkodnám kell, hogy mi történt ott az építkezés, hogy nem terjeszkedett tovább a város abba az irányba. Tehát miért mondták azt, hogy ne, eddig és ne tovább?
5: A veszélyes hulladék lára akkor megállította őket.
6: Tudod, hogy ez volt pedig, nem tudom, hogy esetleg ott volt, hogy makasítás, vagy
1: nem,
6: van.
1: Nem, tele volt sittel, szerintem.
5: Így van, igen.
6: Sittesek.
4: Oda még egy utolsó házat építettek, hogy Gyulának jó lesz, köszönjük szépen, itt a város határ, ennyi, nem megyünk tovább.
5: A Löszfal felé nem megyünk, mert az omlik.
6: De van például szennyvíz nálatok, Zsuga? Vagy pedig ugye az van?
4: Igen, csak az van.
1: A patak, tudod, hogy van?
6: A patakban mossátok a ruhákat? Hogy
1: persze.
6: Mert hogy arra gondoltam, hogy ilyenkor a közművek ugye szoktak azért akadozni, amikor ilyen nagyon szélén lakik az ember, hogy van ilyen valami, hogy ilyen porlasztóval szabadultak meg tőle, vagy mi a helyzet?
5: Ja, hogy hozzá már nem jutottak el a közművek.
6: Igen.
5: Csak egy része.
6: A mókusok mossák a gatyáikat.
4: És egyébként meg megírták, hogy legyél kedves, fordítsál rajta, hogy te laksz Budapest első házában.
1: Igen, ez
4: ugye?
1: Is
4: tehát
1: jó.
4: Ahogy jössz befelé, akkor te vagy az első, és akkor ez így mindjárt jobban hangzik, mint hogy Gyula az utolsó házban lakik, nem, ő az elsőben lakik. Ahogy beérsz, rögtön vele találkozol.
5: Csak nézőpont kérdése. Így van.
1: A legszélén, igen.
4: Te melyik a Juli mikrofonja?
5: Nem, én mindig én vagyok a béna, aki nem
4: Julit
5: kapja be eléggé.
1: Megoldom fél
4: után. Megoldod a Juli?
5: Mert neked, ha sokkal határozottabb az orgánumod, és most én ülök a te mikrofonod.
4: De azért akartam rá tenni egy kis hangerőt, csak nem tudom, hogy melyik ez a sok bizgencsünk közül, melyik vagy te.
5: A Zsülcivel fixáljuk. Te is figyelj, kire cserélt le a lányod?
6: Nem akarok neveket mondani, de elmondanám, hogy 6 év alattiak ráadásul. Ez fel legjobban, hogy 7 éves a lányom.
5: Mi többet tudnak?
6: Azt tudják csinálni, hogy szerintem a gyereknek nagyon hiányzik a közösség, és kezdetek visszaszivárgott az óvodájába. Azzal, hogy ugye hogy már, most másodikos lesz az általános iskolában, és visszaszivárgott az óviba, mert most ő ott segéd dadusként segíti a csoportot. Tehát jön, megy és intézkedik.
5: Ilyen munkaerőhiány van.
6: Az van, hogy kifigyelte őket, azokat kurjogatnak, jól érzik magukat, és mondta, na ennek véget vettek, és beálltad, és imádják, nagyon cuki, jön, megy, intézkedik, altat, simogatja a hátukat, és akkor ül. Mellette két itt a kis csoportos, és simogatja, hát hogy alukáljátok, alukáljátok.
5: De mit kereső ott bent? Vagy hogy került oda be? Vagy bevezették?
6: Bevették, mert ott lakunk mellett az új mellett, és akkor átemeltem a kerítésen, ja, az leszaladtam.
5: Anya elmegy a szigetelni.
6: Átadtam, mondjátok meg, hogy melyikünk ki. Aztán kit érdekel. Nem, hát az van, hogy így jóban maradtunk az óvodával. Tehát, hogy így nem szakítottuk meg a kapcsolatot. Nem volt ott most több mint egy évig, tehát nem járt így vissza, de most így megkifigyelte őket, azok ugye kézműveskednek, meg a strandolnak az udvaron, hát azt nem jó,
4: na,
6: az nekem.
4: Hát akkor persze én is beugrom ebbe a dologba.
6: Igen, meg ugye most ő szenior, tehát jár, tudja mondani, milyen már iskolába járni, tudod, ilyen alumni, így visszajár. Így,
5: és oltogatja a kicsiket?
6: Nem, nagyon törődő, ilyen, és ő azt élvezi, hogy ő most ilyen big sister.
4: Ez, ami az anyjának nagyon jól megy, az oltogatom a többieket, az majd később fejlődik ki.
5: Ő ilyen anyáskodó.
6: Nem, ahhoz legkisebb testvérnek kell lenni. Tehát ugye az van, hogy ő egy egyedüli gyermek, én pedig ugye háromból volt a legkisebb. És ez másfajta erőfeszítés.
4: Hát ha ott nem dolgozhat ki a védekezési mechanizmusodat, neked véged volt.
6: Azt mondták anyám, hogy úgy aludtam kiskorom, hogy az egyik lábam fel volt így hajtva, hogy ilyen rugásra készen. hogyha bárki jön, akkor azonnal melkasba tudja rugni. Úgyhogy ennyit mondanék el erről, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Ehhez képest az élet úgy azt, mint Jézus Krisztus, akit éppen levettek a keresztről. Tehát így,
4: igen, kicsit nyugodtabb azt a környezetet.
6: Más, igen.
4: Na most akkor a kitelepülésen ott, ahol hogy hívjákunk lesz, akkor nagyon meggondolom, hogy éjszaka besunyogok-e hozzá.
6: A gyengék ne jöjjenek fel is. Aki oda akar férni a mackóhoz, vagy a vízes csuporhoz, pontosabban annak el kell viselni a mackó ölelését. Így van.
5: Ehhez nem kell legkisebb testvérnek lenni. Nálunk a testvéremmel ugyanez volt. Mi csak ketten voltunk, én voltam az idősebb.
6: De melyikőtök volt a legkisebb?
5: az öcsém volt a legkisebb.
4: Váltva
5: voltunk. Azok a fájtok, amiket pitoltunk.
6: Muszáj volt verekedni. Ez a 80-as, 90-es években ez egy kötelező eleme volt a szeretetnek.
4: Most nem mondjátok majd, ma a testvérek nem verik egymást.
6: Nekem úgy esett ki az első fogam, hogy a szomszéd bácsiba beleraptam.
4: Várj, de ok nélkül, vagy valamit tett az ember?
6: Nem, az volt, hogy ő is ilyen játékos volt, mindig játszott velünk, és nagyon szeret a Feri bácsit, és akkor a lényeg, hogy játszottunk, és akkor közénk állt, és akkor dobáltuk minket, és akkor úgy éreztem, hogy ezt már nem tudom lenyűrni erővel, úgyhogy csalni kell, úgyhogy fogta, és így az alkarjába beleharaptam, és benne maradt a fogam. És aztán annyira örültünk ennek, hogy elmentünk a Mekibe megünnepelni. Szóval, igen.
4: És kiőrzi a fogat, mert ugye ilyenkor a szülők a kiesett fogakat el szokták tenni, de akkor most várj, akkor a szomszéd bácsi őrzi.
6: Utána fogtam és lenyeltem, hogy a kálcium visszakerüljön a szervezetembe, mert arra szükségem volt, hogy nagyra tudjak nőni. Nem tudom, hogy hova lett a fogam, akkor nem gyűjtötték, ez csak ilyen úrimulatság.
4: Ez úrimulatság, meg a fogtündér, meg ez.
5: Ne hülyeskedjél már nekem.
4: Hát nekem egy sincs meg. Már nem most még megvan, hanem ilyen gyerekkori. Nekem anyám kidobálta az egészet. Mi a francot gyűjtöttünk volna?
5: Nekem anyám gyűjtötte. Bent volt az üveges szekrényben. Az üveges szekrény volt az, ahol mi nem nyúlhattunk be, vagy csak nagyon ritkán. És ott volt egy ilyen kis pohárka, és abban gyűjtötte a fogainkat. Hogy egyébként mi a célja egyébként annak, hogyha valaki elteszi a gyerekfogát?
6: Nagyon nehéz amúgy eltenni a gyerekfogát, mert ugye csak néhány esik ki. Tehát az enyém a felé lenyeltem.
4: Legtöbbje eltűnik.
5: Én egyet se nyeltem le. Anyám akkora perverz mosolyjal csavarta ki mindig a számból a éppen lifegő fogakat.
6: Nekünk volt a madzagos módszer, amikor rákötötték az ajtót, azt tudom, de hogy aztán jól tűnt a termék, azt nem tudom.
4: Egy teljes generáció traumatizáltak ezzel az ajtós módszerrel. Hát az, mikor apád rákötötte a fogadra a madzagot, és láttad, hogy elindul az ajtó felé, és hogy majd becsapja, és beszél. Hát figyelj, én ott szerintem ott mindenki összeszarta magát, az elsőnél még nem, de mikor a második is ez volt, akkor azért már tudtad, hogy mi következik.
5: Figyelj, mi a madzagig sose jutottunk el, mert anyukámnak volt egy ilyen fixációja, hogy ő nagyon szerette kiszedni a fogakat. Így éppen...
6: Kurkászásnak ezt a fajta...
5: Volt benne valami ilyen
4: perverz... Van, pattanás nyomnak, valakinek fogat szednek.
5: Egy ilyen perverz öröm, igen, és ő, ha éppen, hogy csak elkezdett mozogni, tehát nem az, hogy éppen csak
6: lifeg... a karom ettől a történettől.
4: Rosszul van, cukros vizet.
5: Hogy fogta és nyitotta a számot, és már szedte ki.
6: Ez olyan durva, de én amikor a lányomnak kiesik a fogát, látom, hogy megmozgatja fogát, mert attól is így azt hiszem, hogy...
4: Fura kapcsolatban voltál anyáddal. Na, elmegyünk, földolgozzuk ezt az eseményt, amit a Júlia az előbb lefestett, jönnek a hírek. Lehet jelentkezni fekete-fehér igen-nemre, van még dárcos belépőjegyünk. Azt arra adjuk, vagy az nap hallgatója? Most mit adunk? Pándorfi utalványunk van, az ugye egy ilyen biztos ajándék, aki meg legyőz bármelyikünket, az még kap egy balázsékos ajándékcsomagot is, mint azt az egész ország nagyon jól tudja, a főnök forgatni van, úgyhogy majd hétfőn jön, vagy nem, ki tudja, az ilyesmi.
6: Ez majd rácsörgünk.
4: Az biztos, persze, hogy fogja szeretni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
8: Otthon is érhetnek meglepetések.
10: Az egy dinoszaurusz!
9: Futás!
8: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
9: Mit fogunk csinálni?
10: Túl fogjuk élni.
8: Az Oak Street vége. A mozikban.
11: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
12: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fülöp Jakabon mutatkozott be a vármegye új rendőrfőkapitánya. Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fülöp Jakabon találkozott a térség polgármestereivel Bács-Kiskunvár megye új rendőrfőkapitánya Szabó Vendel dandártábornok. A helyszínválasztásnak külön jelentőséget adott, hogy az új főkapitány Fülöp Jakabon született. A fórumon több mint 20 település vezetője vett részt, akik tájékoztatást kaptak a vármegye közbiztonsági helyzetéről és a rendőrség előtt álló feladatokról. A megbeszélésen a kábítószer elleni fellépés, a gyorshajtás visszaszorítása és a gyermekvédelem aktuális kérdései is szóba kerültek, írja a Félegyházi közlöny. A településvezetők saját tapasztalataikat is megoszthatták, valamint közvetlenül tehettek fel kérdéseket az új főkapitánynak. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszoros a tavalyi adatnak, 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Jó reggelt, szevasztok, 3-7 lesz 3 perc múlva.
2: Jó reggelt!
1: A lányokkal tartózkodunk ma és holnap adásban, mert hogy zajlik
3: a... összehanguló adás.
1: Az. Tényleg. Az igaz egyébként, hogy összeállt?
3: De végére megtudjuk.
1: De most
2: szerintem... Zsül, valami ficereg már?
3: Hogy vagytok?
1: Hogy állsz, hogy ez, Gyulus? Hát nem, most ez nyilván kevés idő ahhoz, hogy ez megtörténjen, de dolgoztatok úgy együtt, sok csajjal, hogy...
3: Köszönöm ezt a kérdést, Feri.
1: Nem, de ez tényleg érdekes. Mennyi,
3: amikor a fonóban voltam még operatív vezető, akkor ez egy gyakori probléma volt, mert ugye az volt, hogy...
1: Hogy egyszerre jött mindenkinek.
3: Igen, és akkor nem tudtuk kimenni ki a mosdóba.
2: De körbeadták a tamponos dobozt.
3: Amit kötöttünk gyakjúval.
1: Nem vagy izével, barátnővel, azt is szokták mondani, nem?
2: Családtagjaimmal.
3: Nekem szinte csak férfi családtagjaim voltak. Úgyhogy
1: és velük nagyon nehéz.
2: A lányod meg még nem aktuális. Összehangolódik egyébként, igen, egy idő után.
1: Na, hát, látod, simán. Ennyire voltam kíváncsi. Ennyi a válasz.
3: Nem tudom, hogy jogosult vagy a kérdésre, Feri. Tehát nem tudom, hogy feltelted ezt a kérdést. Felteheti ezt a kérdést?
1: Most erről nem lehet beszélni.
3: Nem azt, hogy velük általánosságban. Mi közöd van hozzá, Feri?
1: Hát azt, hogy kíváncsi férfi vagyok, és megkérdeztem, hogy ez létező dolog-e, mert olvastam róla.
2: Létező.
1: Azt hittem, hogy vagyunk ilyenbe.
2: Vagyunk. Összehangolódik, igen. Ha sok csajjal dolgozol együtt.
3: Én még hezitálok, hogy beengedjek a belső körbe.
2: Csináljunk majd egyszer egy ilyen közvéleménykutatást, mert itt a szerkesztőségben az itt dolgozó kollégák nagy része nő. Úgyhogy majd egyszer végigmegyek egy ilyen menzesz naptárral, és akkor
3: megkérdezem. Igen, lassan menopauza naptár lesz, csak ennyit tennék hozzá, tenni a dolgokhoz, hogy nem akarok azt mondani, kevés az ifjú titán.
2: Mi a helyzet a hullámaitól?
1: Egy piros meg egy zöld lapot nyomtass meg ki, Laci, légy szíves, és akkor azt Eszternek odaadjuk, és ha olyan felé megyek, akkor csak így föltartod a pirosat, jó? Hogy ez, Feri, neked ehhez nincs jogod. Piros.
3: Nem tudom, most ízlelgetem ezt a kíváncsiságot, amit felütötte a fejét, hogy ez legális egyáltalán.
1: Egyszerű, természetes férfiúi kíváncsiság, hogy ez működik, vagy se. Ennyi volt benne, de már én dobom
3: az
1: is.
3: Az érdekel, hogy ennek megvan-e a férfi...
2: Első kávé után van-e kaki.
3: Hogy megvan-e a férfi megfelelője ennek a dolognak, hogy van-e, hogy összehangolódik a merevedésnek
2: reggeli például.
1: Persze, mi, tehát, de mi tök máshogy, vagy ugyanazt a pornót nézzük. Persze, egy csomó ilyesmi van.
3: De nincs olyan, hogy Balázsra egymást néztek, és mind a kettőtök merevedése van.
1: Most.
3: Nem?
1: Most megjött.
3: Vagy amikor ez történik, akkor mi a szobában szoktunk lenni, vagy csak ti ketten vagytok ott.
1: Nem, ott vagytok. Megnyugtatlak, hogy ott vagytok.
2: És oldalra sandítanak, és ott van Zsül is, akinek szintén csillog a szeme.
3: Zsülnek szerintem folyamatosan merevedése van, azért csillog a szeme. Az jaj, egy csendbe.
2: De ez már a vérnyomás miatt.
1: Gyulus, milyen jókat feltételeznek rólad. Hát oda néz, még megy előre.
2: A Zsül reggelente van-e még merevedés? Mesélj. Engedj be minket a legbelső körbe.
1: Már elmúlt.
3: Én nagyon félek abban a körből, hogy fog kiderülni Zsűrről egyszer. Tehát, hogy Zsűrt egyszer nem tudom, tényleg elrabolják, és akkor elkezdik felderíteni az életét, és hogy kiderül, hogy a munka után miket csinál. Szerintem
1: és annyira félreismertük, hát most gyerekek, ez a nyaralása. A férfi, aki állandóan a izébe járt, ugye? A Tátrába. Hogy kisázikó, jaj, de jó, hogy hűvös van, meg minden. 10 napig feküdt a Maldív-szigeteken mozdulatlanul.
2: Megtolta a luxit rendesen.
1: Igen, de hát most jön ki az igazi Zsűr szerintem.
2: Igen, megérkezett. Azt hallottad, hogy mi volt az utolsó napi ajándékuk? Hogy átköltöztették őket?
1: Hova egy lakatlan szigetre? Ellátás nélkül?
2: Elvitték őket Máléba, hogy ott a reptéren egy kicsit hesszeljenek. Nem. Azt kapták ajándékba állítólag, de mondd el.
4: Mi? Szölöpös házra sikerült.
1: Szölöpösre.
4: Igen, tehát tengerparton laktunk először, és utána meg átköltöztetek az utolsó napra ajándékként, egy ilyen upgrade-elték magát a...
1: Azt hittétek, hogy nászúzások vagytok, vagy mi volt?
4: Nem tudom, mi volt az indok, de szerettek minket, és ezért...
3: De nem az volt, hogy szét akartak költöztetni?
1: Te maradsz a külön-külön volt.
3: Csináltok egy másik házat, amennyiben folytatódik ez a rabazúri.
2: Hangosak ezek a magyarok.
3: Valamelyik könyvék át kell költöznie.
2: Magyarok voltak még rajtatok kívül?
4: Voltak, sajnos.
2: Igen, volt. Sajnos.
4: Voltak, értettük, amit mondanak. Sajnos.
3: De nem lehet, hogy csak nagyon válogatott szókincsű nem magyarok voltak, akik hasonló ilyen balkán népe volt?
1: Há, vagy finnek, ugye? Itt rokonnyelv.
4: Nem, finnek nem voltak. Nem voltak. Biztos, hogy nem voltak, de magyarok.
3: Ne, ne passzol nekem a szalonnát. Milyen jó ez a dagadó.
4: Nagyon sok ázsiai volt, tehát azt tuti, azt ellepték a szigetet, de magyarok is voltak, igen.
2: És ez a cölöpös ház az ilyen üvegpadlós volt, ahol így benézel a
4: Nem, nem az a típus volt. Volt medence, volt, és ez a háló volt, amire így rá lehetett feküdni, és akkor közben folyamatosan
2: amit néha beengedtek a cápák közé.
4: Vízbe lévő különböző állatkákat.
1: Így csináltad kockásra a hasadat? Ugye más edzéssel zsűrrá fekszik egy hálóra.
4: Így van, kockás lett.
3: Én nem tudom, hogy lehet-e értékelni a Maldív-sziget szépségét, anélkül, hogy ott legyen a veled pucéron Lackó. Hogy tudott állsz vele?
2: Nem tudsz el vonatkozni.
4: Nem, hogy, nekem
3: hogy
4: sikerült.
3: Az, hogy hogy tudsz szép lenni ez az egész szigetcsoport, amikor nincs ott egy pucér Laci, aki kért téged, hogy az enyhén ilyen homokba bepanírozott popóját fotózd, miközben távolodik el a naplementébe. Hogy mit tud adni még a sziget így egyáltalán?
2: Isten,
1: ugye, semmit. Annak nyomorult hely az egész.
2: Annak a projektnek én a mai napig nem tudom a történetit. Ti elindultatok valahova? Reggelizni.
3: Reggelizni indultunk el. Én mondom, az volt ezt az első napot, cicanadrágot, még azt tudtam, milyen mi a sziget.

0: Mert azt meg kell dolgolni. Meg kell dolgolni, mert ha nem, ugye, hát akkor másnap már ugye már jön az all-inclusive adta plöttyettség. Ezt azért nem engedhetjük meg magunknak.
1: Igazából, Laci, ha kell, ha nem, levetkőzik, bárhol vagyunk.
0: Ezt nagyon nagyra értékelem,
1: Laciban. Kicsit összejövünk. Nem is kell, hogy igyon hozzá nagyon sokat.
2: Azt tudjátok, hogy ezt egyébként büntetik?
1: Ott mit? Kint?
2: Ott nagyon. Igen, ott. A mesztelenséget?
1: Aha.
0: De nem volt teljesen messze, mert homok fürdőruha készült.
2: Azt nem lehet homokkal eltakarni, ami ott van. Azt nem lehet eltakarni, úgyhogy ez kevés.
0: De voltak egy kis ázsiai családok, akik ott billegtek még a parton, és nagyon gyorsan szedték a kis lábaikat, amikor meglátták, mi folyik.
2: Hogyan ürítsük ki a Maldív-szigetek egyik partszakaszát?
0: Nagyon gyorsan elhagyták a helyszínt, szóval szerintem ez működött.
2: És ha most mondjuk, bocsánat, a Maldív-szigeti kormány vagy hatóság meglátja azt a képet Laciról valahol.
0: A Maldívok. A
2: Maldívok meglátják a szósőlbe, akkor utólag is perelhetnek, Laci?
0: Levadásszák őt.
1: Kitoloncolják.
0: Betoloncolják.
2: Igen, eljönnek érte, és egyszer csak visszatoloncolják. Aj, de szép volt az. Én mondjuk idén is mennék valahova főnök.
1: Apropó főnök. Fogjuk mi ma dezinformálni, illetve informálni a főnököt?
2: Szerintem igen.
0: Azt hiszem,
2: mikor indulnak? 8-kor? 8-kor indul?
1: 9-kor?
2: Az utolsó, hát akkor
1: mi,
2: az utolsó
1: mi ez az ázás? Felkelnek, reggelizgetnek, wellnesselnek. Hát 6 órakor kell elindulni.
2: Szerintem Balázs kérte, azt mondta, kellek én elégszer 5-kor, meg 4:30-kor, legalább most hagyjatok békén. Hát akkor sokat nem tudunk informálni, mert 9 órától már ott van egy fél óránk, még órácskánk.
1: Azt tudjuk, hogy most az országnak melyik részén van?
2: Budapesten, tegnap Budapesten, és egyébként az van, gyerekek, hogy tudom, hogy jó ilyen hírvivőnek lenni ebben a dologban, de most mindenki, aki lát valamit ezzel a műsorral kapcsolatosan, azt azonnal kiposztolja. Az a helyzet, hogy nem lesz érdekes a műsor. Mert mindent tudni fogsz.
1: Azért lesz mindent érdekes a műsor, mert szerintem direkt vannak olyan emberek, akik össze-vissza kavarnak. De
3: most a főnök, jó reggelt, szevasztok, én láttam, mert mindig fölhozza, így, ugye hát az ember, hogyha így benne van ugye a médiában, kérem szépen, akkor látja ugye ezeket a posztokat, ők most Kecskeméten vannak egyébként, mert nagyon-nagyon sok olyan csoportot láttam, Budapesten zajlott a játék jó része tegnapi napon, azt is láttam, de a főnök úr egy butik hotelbe le lett fotózva, ami bejárta a közösségi médiát, ahogy éppen megfáradva ott el egy butik hotel ajtajába, Kecskeméten.
1: Kecskeméten vannak.
3: Kecskeméten
1: már.
3: Vannak, igen, tehát onnan indul 9-kor a játék, ezt hát mondom így.
2: Nekik, fölhoz, a többiek, nekik.
3: Hát
2: nem
3: a többiek
2: nem biztos,
3: az Isten tudja, hol vannak, azt nem ja. Tudom, de ők Kecskeméten vannak.
2: Na mindegy, ha tudunk valami infót, akkor addigra eldöntjük, hogy kiknek szurkolunk, hogy az elkapoknak vagy az üldözötteknek, és akkor ehhez mérten fogjuk majd tájékoztatni a nagy közönséget. Jó?
1: Közlekedési ennyi. Hírek, Dunavízállása, és éppen kit hol látunk.
2: Illetve a fekete-fehér, igen, nem. Szia Ági, itt vagy még?
4: Szia, igen, itt vagyok.
2: Bocsát,
4: jó reggelt.
2: Sziasztok. Itt Anna jókorán bekapcsolt, csak mi itt közben a régi emlékeinket elevenítettük fel.
1: Elpucérkodtuk az időt.
2: Ja. Veszprémben vagy, és egy vegyipari gyárban gyártás előkészítő.
4: Igen,
2: igen, nyugodtan, ez így van. Egy nyugodtan jár be az ember így a vegyiparba?
4: Nyugodtan, igen, egyébként nagyon biztonságos a munkahelyünk, én nagyon szeretek itt dolgozni, úgyhogy aggodalomra semmi ok.
1: Ha jól csinálod, akkor elvileg
2: igen, ha csak nem hibázunk. Egészen addig minden a legnagyobb.
1: Ha a tizedes veszőt jó helyre teszed, akkor már meg vagyunk.
2: Oké, Ági, kivel szeretnél játszani?
4: Én Eszterrel szeretnék játszani.
2: A legjobb választás.
0: Hát legyen. Legyen. Úgy képzelem el a vegyipart, amúgy, mint a Simpson családban voltam, amikor ment be Homer dolgozni, tudjátok
1: a radioaktív erőműket.
0: Igen, hogy ilyesmiben spekulálok.
4: Ne gondoljatok ilyen drasztikus dolgokra.
1: De mi mire gondoljunk akkor?
4: Nem kell félni itt semmitől, tehát tényleg minden nagyon biztonságosan zajlik. Minden feltétel
2: most
4: adott.
2: Most érted, a mosószer is vegyipar egyébként, tehát nem tudom, hogy mit gyártatok. Ugye,
4: hát
2: azt mondjuk,
4: növényvédőszereket.
2: De mondjuk az egyen bonyibb.
1: A maradékot kiöntjük a kis patakba.
4: Jaj, ne is mondjatok ilyet.
2: Na jó, figyelj, akkor induljon a játék. 3-2-1, tessék!
0: Ágnes, itt vagy?
4: Szia, Eszter! Természetesen.
0: Van téma, amivel készültél? Vagy rám bízod magad?
4: Készültem. A kislányod is most megy iskolába? Jól tudom.
0: A kislányom másodikos lesz most.
4: Másodikos?
0: Bizony, hát szenior.
4: Le vagyok maradva egy kicsit.
0: Nálatok az most lesz az első?
4: Most fogja kezdeni az első osztályt, nagyon-nagyon várjuk.
0: Hány
4: már
0: éves?
4: Megvettünk mi. 6 éves.
0: Akkor elég fiatalon megy. Korai. Mostában mindenki hát, hét körül szokott
4: lenni. Neki, muszáj neki, januárban lesz 7 éves, igazából nem tartom korainak.

0: fél hét.
1: Nem tartom korainak.
2: Júli! De jó volt, elcsípteni.
1: Hogy elkapta. Júli úgy ült itt, mint egy nyest a duzzasztógáton.
2: Figyelt, szimatolt, és egyszer csak...
1: Bevérzett a szemem az erőlködéstől. Ugye úgy figyel, hogy még senki nem figyel. Én amúgy átsiklottam volna felette, de valaki meg itt a kávéját reggel.
3: Hát ez nagyon rövid volt.
1: Nem volt rövid.
2: Nem, egyébként nem volt rövid.
1: Volt hátra.
2: Szerintem egy 10-12 másodperc.
1: Ugye, 50 másodperc. Hoztad az 50. Figyelj, erre a férfiak büszkék, csak ennyit mondanék.
2: Hát sőt, ezt már kizsírjuk.
1: Ezt mondom, hogy ez már valami.
2: Jó, igaz, hogy ez tussal együtt, hogy szoktuk volt mondani, de megvagyunk az 50 másodperce. Ági, viszont van egy külön nyereményed, figyelj.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
2: Na?
3: Ó, hát ez nagyon jó, szuper, nagyon örülök így is, köszönöm szépen.
2: Most őszintén kérdezem, hogy ezt te nem tudtad, hogy ez a külön ajándék? Mert úgy
3: meg... Nem, pedig komolyan hallgatlak titeket, de én azt hittem, hogy ezt csak akkor nyerem meg, hogyha ha jól teljesítek.
2: Hát igen, ugye a korrekt játékszabály az lenne, de hát...
1: Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogasson.
3: Jaj, nagyon rendesek vagytok.
2: Igen, jó szívünk van. Mindig úgy meglepődöm, mikor valaki már így a hét második felébe se tudja, hogy még ez az ajándék.
1: Hát főleg úgy, hogy az első SMS-ek körülbelül 4 óra 30-kor érkeznek, hogy szeretnék játszani a Pándorfos
2: ajándékutalványért.
1: Hallgató séminget fogunk csinálni, ez lesz mostantól. Mindenkit megalázunk, aki nem tudja, mi a nyeremény. Igen, sőt, neki kell bemondania. Jó.
2: Igen. Ági, ezt most még megúsztad, jó?
1: Ez az utolsó, hogy eltekintettünk ettől.
3: Jó, köszönöm szépen.
1: Köszönjük
3: még egyszer.
2: Hello.
1: Képzeljétek el, még soha életemben nem voltam Pándorfban. Nem, nekem pedig most mennem kéne Bécsbe. Valaki, aki jön Bécsből, írjon már rám. Mert én nem akarok menni.
2: Viszont hozni kéne valami.
1: Kéne kis csomagot hozni. Nem voltam egy Pándorban? Nem, valahogy ez elkerült még.
2: És a magyar verzióban, itt Budaörsön?
1: Vagy Polgáron. Vagy Biatorbágyon. Voltam, oda már elkeveredtem, és azon gondolkodom, hogy hogy létezik az, hogy ez a Pándorf nevű jelenség nekem eddig kimaradt, mert hogy amikor picik voltunk, vagy gyerekek voltunk, akkor ilyen osztálykirándulással azért mi mentünk, tudod, ami csak azt célozta, hogy egyrészt elmentetek a Safari Parkba, ott megnéztetek néhány nagyon fáradt puputevét, majd hazafelé útba ejtettétek a legnagyobb ilyen plázát, vagy ilyen bevásárlóközpontot, ahol mindenki kazettát
2: akkor,
1: vásárolt.
2: Akkor, amikor te gyerek voltál, és osztálykirándulásra jártál, akkor még nem volt Pándorf.
1: Nem volt még Pándorf?
2: Szerintem nem.
1: Vagy... Hát én nem tudom. Én arra emlékszem, hogy már tínédzser, tehát ilyen 10 éves koromban tudtam a létezéséről, de én sem voltam, szerintem csak ilyen nem tudom, ilyen 20 éves, tehát 18 éves korom körül, valami ilyesmi, de akkor nem tetszett, vagy valami, hanem azóta tetszik, hogy rájöttem, hogy mi a valódi funkciója.
0: Mi?
1: A valódi funkciója az, hogy kiszakadj a család életedből, összeszed magad a három vagy több olyan barátnőt, aki szintén erre vágyik, és megszökjetek. Én kimentem a barátnőimmel Pandorfba, és a harmadik üzletben először bementünk a Lind csoki boltba. És a harmadik közben a pánikrohamok véget, leültünk egy próbafülkébe a földre, megettük a csokit, amit vettünk. Nagyon sokat röhögtünk azon, hogy miért ilyen nyomorultak az emberek, aztán pedig hazamentünk. Csak ajánlani tudom.
0: Ezt ilyen nagy leértékeléskor legalább?
1: Bármikor, ott mindig nagy leértékelés.
2: Nem, de
0: van a nagy leértékelés, meg van a nagy leértékelés leértékelése. Tehát a szezon végnek a szezon vége, amikor akkor érdemes ám oda menni. Mert akkor megérkezel ruhaországba.
2: Nem tudom, gyerekek, nekünk férfiaknak az büntetés. Tehát én egyszer mentem ki a BK-val, mondtam neki, hogy életem, az se lesz, amit akarsz, azzal jössz, akivel akarsz, de hogy én nem fogok bolyongani itt egy ilyen betonplacon a mikroházak között, és az egyikből ki a másikba. Figyelj, kicsim, csináljátok, de ez nem az enyém.
0: De van egy ilyen megőrző legalább?
2: Van egy szoba, ahol egy Playstation, olyan nincs.
0: A férfiak elfoglalhatják magukat.
1: Elmondom, a profik hogy csinálják, meg kifigyeltem. A profik úgy csinálják, hogy megérkeznek, leparkolnak a lehető legközelebb, bemennek a bőröndboltba. A bőröndboltban vesznek maguknak egy gurulós bőröndöt féláron, és utána azzal közlekednek az üzletek között, hogy ne kelljen fogni a szatyrot. Mindent, amit vesznek, beleraknak a frissen vásárolt gurulós bőröndökbe, majd amikor végeztek, beülnek, még megesznek egy
2: lébekézezemmelt,
1: igen, és akkor utána beülnek a kocsiba, és hazagurulnak.
0: És egy kötelező óriás kerék?
1: Ott nincs óriás kerék.
2: De. Hogy ne lenne? Pándorban, persze. Mikor voltál te utoljára? Évek
1: Amikor
2: óta
1: nem volt óriás kerék, akkor voltam utoljára.
2: Évek óta ott van egyébként.
0: Ez minden évben feltűnik, aztán utána eltűnik.
2: De nem az a lényeg pont egyébként, hogy látod a Gucci szatyrot? Tehát most egy gurulós bőröndel, az olyan, mint egy kirándulásba voltál, lettél volna, érted?
0: Nem, a Laciét hátulról kiemel. Nem.
5: Gyere, Laci, mondd el,
2: hogy egy csomó, ott egy csomó szatyor, egyet gondolunk a Lacival, hogy azért kell a sok szatyorral, a papír szatyorral menni, mert látják, hogy milyen menő vagy.
5: Igen.
2: Te a Louis Vuittonba is vettél, a Gucciba is vettél, meg a Adidasba, meg a Pumába.
5: Nekem mai napig megkérdezik, amikor hozom itt reggelente benne, hogy Sephora-s szatyrod van. Hát igen. Tudod, ez a menő. Sehozom a kávétejszínt.
2: Menőségi faktor lett egy Sephora-s szatyrod.
5: Sephora-s, nincs magyarul. Jaj, Zsül, majd át lesz.
2: Gyula, hogy lehetsz ilyen? Úristen. Gyerekek, és itthon nincs.
5: Nincs
2: Sephora-n, majd megcsináljuk. A világ legnagyobb biznisze lenne egy ilyet nyitni.
1: Derogálunk a Sephora-nak.
2: Igen, valószínűleg igen.
5: Igen, és akkor, amikor ezzel vonulok, benne a kávétejszín egy darab alma, nem kell belenézni, mi van benne. Aztán, hogy ó, Sephora-sz, és elérzékenyülnek.
0: Szigorúan másfél euróért.
1: Tessék, emlékeznek rám a hallgatók. Voltunk Péterrel Pandorban, és a Wrangler, vagy Wrangler, nem tudom, hogy mondom,
2: Wrangler.
1: Ott valamelyikben, ott vettünk Péternek farmban.
2: Igen, és emlékezek, hogy Péter mennyire utálta az egészet.
1: Figyelj, Pétert a Zalando megmentette. Ennyit mondanék, tehát a létezésében mentette
2: nem
1: meg.
2: Nem kell
1: az boltba
2: adó, menni.
1: Hogy megbeszéltük, egyszer kipróbáltuk mi a méret, és azóta csak rendelem.
2: Na, 7 óra van, jönnek a hírek, és akkor folytatjuk utána.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
18: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Továbbra is várják az önkénteseket a kecskeméti fák megmentésére. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A lakosság segítségét kéri Kecskemét önkormányzata a fiatal fák megmentéséhez a tartós asszály miatt, írja a Vármegyei Lap. Az önkéntes vízadás program keretében a városlakók néhány vödör vízzel is hozzájárulhatnak a frissen ültetett fák életben tartásához. A Bíkó mobil alkalmazás megmutatja, hogy mely fák szorulnak öntözésre, a locsolást pedig az alkalmazásban is lehet jelezni. A kezdeményezés célja, hogy a fiatal fák megerősödjenek, és a jövőben árnyékot adjanak, javítsák a levegő minőségét, valamint élhetőbbé tegyék Kecskemét környezetét. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására. Jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

Hölgyeim, uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, Rázkó Eszter!

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva lesz 4:08, ébredezik és reggelizik az ország.
2: Jó reggelt, reggelizik.
1: Nem tudom, hát nyilván egy csomóan, tudod ilyenkor.
2: Tudjuk, ez ilyen szakmai minimum lenne, hogy ne kajával ügyél le a pulthoz, jó? Most szolidaritásban beleharapok ebbe a burítóba. Csak hogy Julinak ne kell rosszul éreznie magát.
1: Egyétek meg szépen nyugodtan, jó? Az a lényeg, közlekedési hírekkel azért nem traktálunk benneteket, mert egyelőre nem érkezett semmi csend és nyugalom. Viszont gyerekek, hát elkezdődött az, amire azt mondtam, hogy csak 9 órakor fog majd elkezdődni, mert 9 órakor, igen, összeálltam veletek, nem, hogy 9 órakor fog majd elkezdődni, hogy a Most Anti című népszerű televízió műsor forgatását elkezdik jelenteni nekünk.
2: És már jönnek?
1: Igen. Itt van például a kérdés, hát szerintem ők még alszanak az üldözők ilyenkor, Kabát Peti meg Torgelle Sanyi tegnap este Szegedre érkezett.
2: De most ez jó, hogy mi ők ezeket itt bemondjuk.
3: Most mondom nektek.
1: Én is egyébként rájuk
2: tétes. A Torgelle Sanyi nem tud veszíteni, tehát hogy nincs ember, aki fizikailag vagy így kitartásban felérne a képességeivel.
3: De ez minek köszönhető vajon? Kompetitív? Hát, vagy csak egyszerűen annyira leszarja, hogy mindent megnyer.
2: Szerintem egy ilyen csendes, fókuszált ember, tudod, egy ilyen őserő, egy ilyen férfi, és egyszerűen úgy van, ő nem engedi be ezeket a hangokat, ő nem engedi be az izgalmat, ő meg is csinálja.
3: Ő egyszerűen csak beül a kocsiba, és húz el a pánatba.
2: Például, meg szerintem olyan, tudod, aki fog, és tudod, hogy átkocog egy mezőn, akkor felszáll, tehát hogy meg nem fogad el nemet, tehát úgy képzelem, mint egy ilyen modernkori cowboy, nem?
1: Egy gladiátor. Ott annak a párosnak ugye egy hátulütője lehet, hogy a Peti még nem érti, hogy miről szól a műsor.
3: Peti meg fogja érteni valaha?
1: A végére biztos.
3: Megkaptak egy szabálytömbet.
2: Berakta a hátizsákjába a Sanyi, és aztán mennek.
1: És futnak együtt. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt most már nagyon összecsapnak a vélemények egyébként a műsorra kapcsolatosan. Laci, ugye, aki minden televízió műsort megnéz, ez nála egy ilyen szakmai ártalom, és gyűlöli. Tehát ő az a csávó, aki mellett nem lehet erről előre beszélni, mert fölordít, hogy azonnal hagyd abba, és ne kezdjél el beszélni róla, mert meg akarom nézni. Ő most teljesen ki van akadva, hogy az emberek, ugye, ahogy működik ma a világ, hogy mindent közvetíteni akarsz a saját kis fórumodon, Instán, Facebookon, hogy kirakták például már a tegnapi elkapást.
2: Igen. De ez tavaly is így de volt, nem?
1: Nem, mert tavaly még senki nem tudta igazából, hogy ez a műsor, hogy ez a műsor miről szól. Hát emlékezzetek vissza, hogy ilyen nagy megdöbbenések voltak, elkezdtek forgatni, és ugye az RTL akkor rakta ki csak a telefonszámot is, és akkor kezdte el hirdetni. De nem későn kapcsoltak, hanem lehet, hogy ez pont így volt. Jó, ma meg már mindenki tudja, tehát ha meglátod ezt a fekete autót, amivel vannak a srácok, akkor azonnal elkezdesz videózni, mert hogy jaj, ott a Balázs, ott vannak a többiek, és ott menekül a két narancssárga ruhás csávó.
2: De tavaly Facebook csoportok alakultak, ahol végigkövették mindenfelé az irányukat. Tehát ez tökre megvolt.
3: Úristen, elindul a nyál elválasztásom, hogyha hallgatlak, rögtön el reggelizni akarok.
2: Bocsánat,
1: nem hagyhatja itt érted a reggeliének
2: ez
1: a felét.
2: És a másik, ugye most én Balázs képviselem, aki ugye folyton belezabál a mikrofonba, úgyhogy most ezért ezt hozom bele.
3: Szóval egy poharat egy kis kanállal, és még azt is csörgesd.
2: Ja, tényleg, a sómat.
3: Az utolsó falatot.
2: Só és a... ugye, na mindegy, szóval a lényeg, hogy szerintem ez így oké. Tehát, hogy értem, hogy nem olyan, mint hogyha a tévében látnád nullára az egészet, de hát ez már sem megugorhatatlan.
1: Laci, egyébként meg ne görgesd a socialt, ezt akkor nem fogsz látni semmit belőle. Kész. Na.
3: Nem tudja nem görgetni.
1: Ennyit erről. Jó, 9 után indul, majd akkor beszállunk mi is. Hogyha akarunk, most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
2: Na,
1: olyan. Az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindennel be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog, szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
3: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
1: Szerintem az van.
3: Van?
1: A biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvében távolságra.
2: Veszélyes sport.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
3: Tehát, hogy már működik.
1: És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
3: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki benne. A leghangosabb.
1: Nincs benne, kérlek
2: szeretném
1: szépen.
2: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now. Őt, jó, mert ő az ember, akinek olyan orgánuma van, hogy a téli, hideg téli éjszakákat ketté hasítja.
3: Amikor ordított, hogy Ráskó! Nem lazán!
2: Mi vagy te, ufó? Na őt hozok vissza.
1: És a hajadat üvöltötte le.
2: Minden. Bármit leüvöltött.
1: Na, hallgassuk már meg, nézzük meg, hogy ő hogy indítod ezt. El tud indítani, Zsűr? Nagyon jó. Ő ugye egy ausztrál...
4: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
1: Na most ő mindent üvölt, csak azt nem, hogy
5: no. Way that you can actually practice for it. You have to just keep it for the day.
1: Laci, ez nem lehet, hogy egy másik hírt nézünk? Jó, a lényeg az, akkor ezek szerint nem azt üvölti, először 98 decibelig jutottak el, ami egy igen szép teljesítmény, és azt mondta az apa, hogy ez nekem nem elég, gyerekek, a kevés. 98 az kevés, ez egyébként a 98 decibel, ez egy fura felhangosított fülhallgató.
3: Az elég jó.
1: Az egy elég komoly
2: de
1: dolog.
2: De ez a fajta fülhallgató, ami nekünk van itt, mert az kibírhatatlan.
1: Na, hát akkor ez az.
3: És az a lényeg, hogy megállsz a mikrofontól, nem tudom én, hány, meg van határozva, hogy milyen messzire?
1: Jó? Fél méterre.
3: Fél méterre, és igen? Azt kell kiabáljuk, hogy now.
1: De vagy inkább találjunk egy szaktanárit.
3: Egy szaktanárit.
2: Szaktanár, a szaktanárban van, az íze van, annak azt lehet üvölteni.
3: Azt igen. olyan indulattal ki lehet magadból préselni.
1: Na, a csávót 122,4 decibelre fejlesztette föl magát.
3: Az minek felel meg?
1: Az szerintem a légkalapács vagy utasszállító repülőgép közvetlen közelről.
3: Közvetlenül a
1: hajtómű.
2: Légkalapács akarok lenni?
1: Nem, először találjuk ki azt, hogy mi legyen a szó, amit üvölteni kell.
3: Hát egyértelmű a szaktanári.
1: Jó lehet üvölteni a szaktanári?
3: Igen.
2: Jó a szaktanári, de volt még egy másik szó, amit mindig kiabáltunk. Nem volt előtte egy másik?
3: Hát a szívesen.
1: Szervusz szívesen, de azt nem kiabáltad.
2: Nem, de előtte volt még valami. Nem volt valami? Nem volt. Na jó, mindegy.
1: Jó
2: a szaktanári.
1: Akkor
2: szerintem.
1: Szaktanárival indítunk.
2: Vagy
1: okay.
2: pedig csúlyogatunk, meg azt tudom, ez magyaros.
3: Mennyi ideig kell csúlyogatni, vagy van valami, tehát hogy milyen intervallumban kell nekem nagyon hangosnak lenni?
1: Semmi, röviden, ameddig a szó
3: egyszer
1: tart.
3: Egyszer kell, hogy kiszóljon rá.
1: Jó?
2: Én a pofázacskó nevében kérdezem, hogy ezt ilyenkor a hangot előre képezed, erőből, torokból, vagy pedig oldalra? Hogy így akusztikusan.
1: Nem, alulról tüdőből nyomod tüdőből. Meg, és egy dologra figyeljen nagyon, hogy a burítod
3: az vissza fog jönni.
1: Azok
2: nem. Jó, hogy van lehet a szemüveg, Feri, mert mindentől ez munkavédelmi szemüvegként fog funkcionálni.
3: Repül. Akkor most okay, ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet.
3: Tehát Juli vagyok now, Juli vagyok szaktanári.
1: Igen, Juli vagyok szaktanári.
3: Oké.
1: Okay. Jó?
2: De miért nem azt üvöltjük, hogy Zsíl!
3: Adás! Vagy hogy a Feri az előbb, igen. Adás!
1: Adás!
3: És erre mindenki beszáll.
1: Jó, tehát Juli vagyok szaktanári.
3: Jó.
1: Oké? Okay? Egy kicsit hagyd.
2: De már a Julit is üvölteni kell? Csak
1: hát de te ne Julit üvöltsél szívemmel.
3: De figyelj már.
2: Ezt zavarodtam.
1: Úristen. Úristen!
3: Ez olyan ez az applikáció, mint amit a múltkor rendeltél a Temuról, az a lihegős dohányzás leszoktatós cucc.
1: Nem, az egy nagyon jó működik, a Lacival azóta is használjuk.
3: Le is szoktatok.
1: Persze, elő, azt sem tudom, hol van. Jó, vagy gévai, üvösd azt, hogy gévai, az szigorú.
3: Ezzel hitelesítem.
1: Jó, majd én tartom, tehát légy szíves.
3: De akkor egyforma távolságra tartsuk, akkor legyen itt minden korrekt.
2: Ide középre tenni.
1: Jó. Jó. Na várj, de itt a mikrofonja, akkor ezt megoldjuk erre. Tessék, mert nem mindegy, hogy merre van, akkor gévai szaktanári. Ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék.
4: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek, megvagyunk.
2: Ez egy perverzi iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor...
3: Amikor Mennyi?
1: 117.
3: Ez biztos, hogy nincs
2: rekordnak
3: hangzik?
1: 117. Hát a 122 a csávó, de nagyon jó.
3: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
2: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt lejúl.
3: Hallod?
2: Csomagoljuk be, Júlit, és most indulás.
3: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül.
3: Na,
1: tehát ez az első. Te sokat üvöltözöl otthon a családoddal?
3: Nem, már kinőttek abból a korból.
1: Jó, már nem hagyja
3: most
1: meg őket.
3: Most már csak csendben tüntetek. Az sokkal vész jósló.
2: Akkor te nőttél ki abból a korból.
3: A gyerekek nőttek ki abból a korból, amikor már állandóan üvöltöttem. Volt egy időszak. Estére a hangom is elment.
1: Igen, és semmit nem értél el vele.
3: Nem, ez semmit, de már elmúlt.
1: Hát jöjjön akkor a szakta.
2: Én ennél békésebb szülőként azt szoktam kérdezni, hogy szeretnél összeveszni velem? Emlékszem, amikor akkor összevesztett velem, az milyen volt?
3: Elég, hogy a szemed villan.
1: És igen. Érzi a fenyegetést.
2: És mindig azt mondod, hogy nem, én is így gondoltam.
1: Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
2: Fel lehet állni, vagy
1: persze, fel, nem, föl, fel, ahogy
3: akarsz.
1: Fekve. Tessé. Tehát Ráskó szaktanári.
6: Ráskó szaktanári!
3: Ez biztos, hogy sokkal
6: több. Én kiszálltam, gyerekek.
3: A fal tele lett burítóval. Mennyi?
2: Nem értem, mi bajot akkor.
1: 119.
3: Ó,
2: csak kettővel ugrottam meg azért.
1: Hát ne hülyéskedj.
2: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom. Ennyit mondok.
3: Én azt szeretném, hogy a Zsüli is ordibáljon egyet. De. Annak lenne igazán
1: tétje. Zsül nem egy kiabálós.
2: Mert nagyon jó esetet a hangszálaiban.
1: Úgy erőtől.
2: Úgy érzitek, hogy melegebb lesz.
1: Ezután minden reggel csináld ezt a adásba. Jössz a hálószobában még otthon.
2: Nem a liftben. Ez a szöveg igazi. Az jó, az jó.
1: Tehát 117-119 gyerekek, zsenik vagytok.
3: Jó, de most a hallgatókat tudjuk tesztelni?
1: Nem, ezzel sajnos nem tudjuk a hallgatókat tesztelni, nem lenne rossz, de a telefonon keresztül nem lesz jó a végeredmény. Ja, ha csak nem hívod be ide a hallgatókat.
2: De Feri, akkor mutasd már meg, légy szíves akkor, hogy mi van.
1: Én biztos, hogy nem. Az én hangommal most, hallott, hogy még mindig benne van a hétvégi otibuli, biztos, hogy.
2: Jó, Anna, igen? A fókuszcsoport jöjjön meg.
3: Anna.
1: Laci, lezárt a gépet, gyere, légy szíves.
3: Lefagyott
2: a hangomra.
1: Nem hallom.
3: Az applikáció. Mi lesz ennyi? A következő Guinness rekord? Valamit saját...
2: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés iszéjére.
3: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
3: De várj. Mi tartsam?
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
2: nem
1: jó?
2: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
1: Nem.
2: Jó, okay.
1: Semmivel. Rákóczi szaktanári!
2: De ez visszafogtad magad.
1: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
3: ez
1: Laci.
3: Nem, ez nem működik. Ez nem.
2: Na, most, hogy beskáláztunk.
1: Meg vagyunk.
2: Most a mundzsáról kellett volna kiabálni.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
3: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben.
2: Tessék.
1: 26 darab tojást.
3: Hogy került 26 darab tojást?
2: Mennyi volt a többieké?
1: Aki erre járt, az a kezembe tette.
3: Jó nagy buli volt.
2: Tudom, hogy itt volt egy kis nehézség, hogy megettem, de azért
3: volt másfél év, amiről nem tudunk.
2: Tehát 26 tojás, az azt jelenti, ugye, hogyha jól számolok, 26 tojás, ugye, vagy ez 13 férfi.
1: Így
2: és
1: van.
2: Hogyan tudtak körülállni téged?
1: Hát, ügyesen megoldottuk. Ezt adásban csináltuk, és már ráadásul azt hiszem, hogy itt dolgoztunk.
3: De kitaláltátok minden idők leghülyébb Guinness rekordját, és akkor így került 26 darab tojás a kezedbe?
1: Vagy? Nem volt Guinness rekord, hanem ez egy darabig ment az interneten, hogy egy férfi mitén hány darab tojást tud a kezébe venni, és akkor ezt mi kipróbáltunk, hoztuk nagyon sok tojást, és 26-ig jutottam. Eszter, nézd meg! Nem, egy kézbe. Milyen két kézbe? Egy kézbe. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
3: technikája.
1: Technikája, hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
2: És ki pakoltad magadnak?
1: Igen, magadnak tudod pakolni a tojásokat, egészen ide csuklóra is tudsz tenni, hogyha ügyes jó. vagy.
2: Én össze tudok roppantani egy kőbányát, és doboztam ellenben.
3: Én a farpohámmal.
1: Várjatok, nagyon fontos, hogy üres, vagy teli kőbányai doboz.
2: Az mindegy, csak legyen kinyitva.
1: Tudom.
3: Én szerintem dolgokat tudok a számba venni. Tehát például kipróbálhatnánk egyszer azt, hogy hány darab szívószálat tudnék betenni a számba.
2: Egy nagyot.
1: attól függ, mekkora
2: egy szívószál. Próbáljuk meg lemítolgatni egy tűzoltó fecskendővel.
3: Tehát, hogy azt szerintem, igen. Hogy
2: te pocok típusú nőnek tartod magad?
3: Igen.
2: Ez, tehát az egy nagyon az egy, tehát, ha egyszer lesz ilyen börtön szituáció, az nagyon jól fog jönni. Az nagyon jól fog jönni.
3: Szerezzünk szerintem egy csomó szívószálat, és egyszer számoljuk össze, hogy hány darab szívószálat tudunk betolni.
1: Minden családban van egy olyan ember, aki tud valami olyan attrakciót, amit senki más nem, és ezt állandóan előveszi. Uh-huh. Nektek nincs ilyenetek?
3: Bármikor tudok büfögni.
1: Hát, de azt szerintem jó, az sokan tudják.
2: Az egy gasztroenterológiai probléma. Nem zár jól a gyomor.
3: Hogy mi a szuperképességed, amit így otthon tudsz?
1: Igen, és akkor ezt állandóan előhozza valaki a családban. Nyilván már rohadt idegesítő, hogy minden karácsony este van egy nagybácsi, aki...
3: aki megeszi az üvegpoharat, ha
1: bennyom. Üvegpoharat eszik meg, nekem volt egy olyan ismerősöm, aki azt csinált, hogy egy gyertyát, vagy egy gyufát meggyújtott, és de csak bal orrlyukkal tudta, be tudta szívni a lángot. Szőr meg bőr szerintem nem volt már az órába, és ez minden egyes alkalommal, amikor valami buli volt, általában ívott egyet, egy szál gyufa, ide tartotta egy centire az órától, és úgy oltotta el, hogy beszívta a lángot. Na, de és ezt minden alkalommal megnéztük.
2: Egy ilyen börtönben? Vagy
1: úgy hívják a települést, hogy Újkígyós. És ott lakik Kosta Miska, és ezzel mindent elárultam.
2: A Kózan Osztránnak a feje. Amúgy azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alót van mindenki, hogy egy ilyen nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: De.
2: Észre a nyelvét, és úgy tud spriccelni,
1: és még nem hívtuk be.
3: Én is tudok spriccelni.
2: Én hazamentem egy kicsit átgondolni a karrier döntéseimet, és utána pedig egy tenalédi, nem tudom, reklámot szerezzük, hogy jó.
1: A nyálmirigyet?
3: De várj, igen. Hogy ez olyan, mint a kobra, tehát hogy így kinyitja a száját, hogy kiköpi a nyálat a szájából.
1: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, hogy itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigyel köpő csávó nem volt itt.
3: De mi kell történjen előtte?
2: Fel kell hívjuk,
3: citrom nyalogatás?
2: Nem, magától meg tudja csinálni, csak így simán ül és megcsinálja. Annyi, hogy most a francia ilyen bormezőkön garázdák, hogy de ide hívom.
1: Jó, felhívom. Szerintem ezért neki. Szívesen hazajön. Oké, hallgatók, írjatok ti, hogy ki az, aki a családban, vagy akárha ez te magad vagy, valami különleges attrakciót tudsz, és egyébként a család már ugye falra mászik ettől, de te ezt mindig meg akarod mutatni.
2: Itt vannak a rajongóid, Laci is tud spiccelni.
1: Szerintem jöjjetek össze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
17: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
18: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
19: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
20: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
21: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó
23: Kecskemét, Napsugár utca 2.
22: Beszélsz ki autóbontó.
24: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
25: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
16: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
15: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
15: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: 30-an sérültek meg Bács-Kiskun útjain egy hét alatt. Egész nyáron tartanak a városnéző séták. Újabb területen jelent meg a kőrisrontó karcsú díszbogár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 30-an megsérültek, egy ember pedig életét vesztette közlekedési balesetben az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében. A rendőrség tájékoztatása szerint összesen 68 olyan balesetnél intézkedtek, amely rendőri beavatkozást igényelt. Az ellenőrzések során több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak. A szabálytalankodókra legalább 50 000 forintos bírság vár. 15 olyan sofőrt is igazoltattak, aki alkoholfogyasztás után ült volán mögé. Közülük 5-en balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, jogosítványukat pedig minden esetben bevonják. Kunszentmiklóson a kirívó gyorshajtók között olyan autóst is mértek, aki az 50-es szakaszon 109 km-es óránkénti sebességgel közlekedett. Egész nyáron tartanak a városnéző séták Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A Turinform tájékoztatása szerint a sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy, illetve másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifrapalotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi, turisták és helyi lakosok számára, a honlapjukon pedig minden fontos információ elérhető. Újabb területen Borsodabaúj-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi növényegészségügyi osztályvezetője.
4: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak láthatók, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébi honlapján tájékozódhat.
3: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Ma is az ország nagy részén megélénkül az északkeleti szél, a hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is nagy rész derült, napos idő várható, szintén eső nélkül. A szél néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3:48 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hármacskán vagyunk mi is, de ugye a két kiváló kolléganő érkezett ma reggel, szervusz.
2: Úgy ezzel gondolom, ilyen szoci izé lennénk, ilyen, nem tudom, ilyen...
1: Foglalkoztató.
2: Igen. A két kolléganő.
1: Igen, ugye? Mert nem mondtuk tegnap nagyon, tehát hogy adás közben azért Balázs nem mondta, hogy ugye ma meg holnap nem lesz a forgatás miatt, csak a végén, ezért egy ilyen rövid magyarázattal tartozunk. Izsáknál az 1001-es úton hatalmas baleset, most szállt le a mentőhelikopter, és jött két tűzoltó autó is teljes útzárva, akkor elég komoly a probléma. Várjuk a többi közlekedési információt, ha van. Egy ausztrál csávóról beszélgettünk, aki Guinness rekorderré üvöltötte magát, végiglapozta az egész Guinness rekordok könyvét, megnézte az összes baromságot, ami benne van, ugye mindenből lehet Guinness rekord, és azt mondta, hogy ő lesz a leghangosabban kiabáló csávó a világon. A lányok nagyon ügyesek benne, 117 és 119 decibel, gratulálok.
2: De akkor megérkeztél te?
1: Így van, és sokkal kisebbet kiabáltam. Viszont Eszter egy érdekes dolgot vetett fel, hogy van egy ismerős, aki ugye a nyelve alatt lévő nyál mirigyel tud lőni. És én azt hittem, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Figyelj, meg kell, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
2: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigyel spriccelők klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak, hogy ezt ők is meg tudják csinálni, és azt gondolták magukról, hogy ők is egyedül vannak ezzel, tehát, hogy egy ilyen nagyon szuper képesség birtokában vannak, és egy csomóan írtak, például tegnap a fogászaton pont szembe spriccelt ezzel a nyálmirigyel egy paciens, írja egy vélhetően fogorvos.
2: Én is tudok nyálat spriccelni a nyelvem alól, ha fújom az orrom, akkor a könycsatornámból spriccel.
3: Milyen
2: színusza lehet?
3: Igen, szép.
2: Nem tudom, nekem például még azt se sikerült sose, hogy van, aki tudod így, ki tud az órán így röfögni ilyen, tehát italt, amit iszik.
1: Igen.
2: Az véletlen baleset.
1: Igen. Na, de az is akkor működik, de van, aki tudja.
2: Igen, ha megröhögtetnek mondjuk, miközben iszol, akkor néha kijön az orrodon, amiknek ki kell jönni.
1: Haverom a nyelve alól tudott nyálból buborékokat kifújni, amikor először megláttam, azt hittem, hogy buborék fújó van nála. Ez ugyanaz valószínűleg.
2: Igen, de figyelj, itt a statisztika. Sziasztok, én dentálhigiénikusként dolgozom, és szeretném jelezni, hogy kb. 10-ből 2 ember tud spiccelni a nyálmirigyével. Ez saját tapasztalat alapján mondom, a rendelőben szerintem teljesen normális. Hát igen, jó, a többi az nem fontos. Jó, az jól indult Szabina. Köszönjük szépen. Ez egy jó statisztika, ez azt jelenti, hogy akkor most 2, 4, 6 meg ki van még szeret, 7-en vagyunk, úgyhogy senki nem tud spriccelni a nyelvével.
1: A 2 pont nem jött be, mi?
2: Vagy csak még nem próbálták. De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod?
3: Tud?
1: Nem áll, Gyula!
4: Csak nem tudom irányítani.
2: Akaratlagos, ja. Nem, csak néha.
1: Uh-huh. De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted? De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
4: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
1: És leköpöd.
4: És igen, van ilyen.
2: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
4: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
2: Csak kicsit vele több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
4: Igen.
2: Jó, az mindegy. Most azt kell tudni, hogyha mondjuk hárman le vagyunk kötözve egy teremben. Igen. Velünk szemben van egy ilyen érzékelő, amit ha kiiktatunk, akkor ki tudunk szabadulni. Akkor te ki tud ennyit a szállt, és rá tudod spriccelni, mert muszáj.
4: A muszájból biztos.
2: Milyen trigger kell hozzá? Tessék, a muszáj. Ez nekem elég. Ha ezt muszáj meg tudod csinálni, akkor igen. Az egy yes. Akkor Zsül megvan.
1: Mit mondasz az embereknek, amikor ez megtörténik? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ott állsz, meglátsz egy gyönyörű almát a piacon, vagy érted? Ott van egy fölhalmozott ilyen alma kupac, te meglátod, és egyszer csak...
4: Hát általában csukva van a szám, tehát nem nyitott szájjal, így megyek az a piacon, arrébb megyek.
2: És érzed, hogy mint a fogzuhany, így megcsapja a fogad hátsó részét, azt a...
1: Na, itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Nem mondd, hogy ez nem nagy.
2: Szerintem ez gyerekkorában mindenki gyakorolja.
1: Nem, akkor hagyom abba, ha már nagyon hideg és sáros. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kiskanál benzint. Te, bocsánat, dízelt. Nem gondolom fontos, hogy melyiket iszza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén.
5: De vajon milyen egészségügyi megfontolásból teszi mindezt? Vagy hogy indult ez az első fogadásból?
3: Vagy egy tüzelésről akkor az öreg?
1: Igen, egy kicsit az.
5: Magas oktánszámú.
1: Haverom nagyapja csináltatott magának egy koporsót, a szülinapján felöltözik feketébe, és ebéd előtt mindenkinek meg kell nézni, hogy belefekszik.
5: Úristen, arra egy fotót.
3: Mennyire teátrális a tízes skálán?
1: Egyébként, hát 11.
3: I'm dying all the time.
1: Most nézzétek meg, hogy fogok majd kinézni.
3: Mennyire vagy szomorú a tízes skálán? Józsi, mennyire vagy szomorú? Jó, hát akkor ennek fényében nem örökös semmit tőlem.
5: Képzeld el, hogy...
1: A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
5: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
1: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apám, Juli!
5: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
3: valamivel... De mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
5: Hop-hop!
3: Az, nem azt kell csinálni.
5: Produkció!

0: Nem, azt én csináltam.
1: Azt Isten.
0: Azt én, mondom egy.
1: De te voltál hülye a családban, hát, nem haragudj, most bocsánat.
0: Tehát, hogy velem lehetett haknizni, ha már nagyon beült a buli.
2: Elfőtt az unikum. Juli!
1: Juli, hullámoztasz egy kicsit.
2: Szarakoslasz egy kicsit
0: a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
2: Gyerekkoromban? Hát az eltűnés gyakoroltam. Nagyon szóval, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor az abban nagyon jó volt, a verős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki. Úgyhogy nem kellett. De amúgy nem, igazából az van, hogy szerintem ott mindig rengeteg volt így a kölyök, szóval hogy nem emeltek ki nálunk gyerekeket. Maximum megszégyenítés kapcsán. Ahogy elmondták ki neki, ki volt a legkínosabb, ami történt az elmúlt 2 hétben. Mindig voltak ki.
0: Igen. A mai napig terápiázzák.
2: Igen, nem, hiszen az őszintességnek ez a legfontosabb dolga, hogy megtapasztald azt, hogy mi történik, ha amúgy is mindenki tudja, hogy mi jósak.
1: Egy nagyon jó felvetés érkezett valakitől. Na. Hogy azok írjanak, legyenek szívesek, akik a közvécékben összetudják szarni a plafont. Mert hogy azt hogy?
2: Hát szerintem az csak a nyomás. Ugye? A nyomás hatására működhet.
1: Én de azt... ott föl kell másznod ugye a vécéjük.
0: Mármint az... nem szartam még összesen.
1: Kicsit meglepődtem volna gyerekek, a Júli azt mondja, hogy nem úgy csináljuk.
0: Nem, én úgy csináltam, hogy. Nem, de egyébként, ha belegondolsz egy kicsit, egy közvécében senki sem akar ráülni a vécédeszkára, vagy ahhoz azért nagyon-nagyon furcsának kell
1: legyen. Igen, folytasd.
0: És fölé hajolsz, és keresed a poszt, próbálsz valahogy kitámasztani, és van egy pillanat, amikor elveszíted az egyensúlyt. Hogyha elveszíted az egyensúlyt, és ez pont találkozik azzal a pillanattal, amikor elengeded a dolgokat, akkor ott bármi megérkezhet.
1: A plafonra?
2: Nem tetszik ez az egész hozzáállás, hogy Juli. Alapból miért kapaszkodsz? Az a baktériumokat enged a testedre. Tehát úgy kell bemenni egy vécébe, hogy semmi ez nem érsz hozzá.
0: Kőkemény combizommal?
2: Bemész, tehát a térdedre kinyitod az ajtót, bemész, utána pedig gondati hullámokat bezárod. Ugye ez a következő. Tehát, hogy semmi ez nem érsz hozzá. A ruháidat, azt visszagyűröd az egyik testnyílásodban, amit nem fogsz használni.
0: A hasad alá
2: lejjelnek. Bármelyiket, amelyiket nem fogsz soha használni egyáltalán ever. Utána pedig fogod, és megpróbálod a testednek a felesleges részét így befelé fordítani magadba, hogy egyáltalán tehát így összekuporodsz. És az egész az úgy zajlik, hogy semmi, tehát semmivel nincs kontakt. És gyakorlatilag onnantól kezdve pedig ez olyan, mint egy ilyen, mint a magasugrás előtti utolsó pillanat. Nem a magasugrás, amikor ez a toronyugrás előtti utolsó
1: pillanat. Kicsit visszatartod a levegőt, koncentrálsz.
0: Nagy levegő. Igen, és gyorsan
2: és a következő emléket, hogy már az autóban ülsz hazafelé.
0: És feltétlenül többen.
2: Igen. Szóval én nem hiszek ebben a kényelmeskedésben, hogy a 10 kitámasztod magad a fülkében, meg ilyesmi. Hát mi történhet?
0: Na de akkor tényleg akkor azt hogy csinálja, aki oda...
1: Na, szerint erre várjuk a jelentkezőket.
2: Elmondom nektek, ez csak és kizárólag egy vékony ember lehet. Tehát ez az én elsődleges tézisem ezzel kapcsolatban. Mert egy kövér ember nem tud annyira lehajolni, hogy a plafonra fosson.
0: Na, de hogy fosson? De hát nem gyertyába mész. Nem,
2: hát összecsukulja magát, mint egy bicska. Érted?
0: Aha.
2: Tehát, hogy felfelé kell kerülnie a nyílásnak.
0: De miért bicskázik?
1: Hát azért, hogy fölfelé kerüljön a nyílás, érted? Plusz azzal összepréseled a gyomortartalmat, és még nagyobb erővel tudod kilőni.
2: Bár ha jobban meggondolom, egy nagyon kövér ember is tud ilyet csinálni, mert akkor nem,
0: ha nagyon előre hajol.
2: Jó, akkor most kezdjük el. Igen. Tehát, hogy meddig tudok hajolni, és akkor meddig tud kell... Hát, ez nagyon bonyolult.
0: Várjál, ráfrissítek a falra, biztos, hogy lesz olyan, aki ezt elmondja.
2: Szerintem ez egy vékony ember nagy belső nyomással, iszonyatos alhasi krízissel.
1: Aki, akkor sem megy föl, de nem mondjátok. Ahogy tehát jó a felvetése magát a hallgatónak, mert nem, tehát ezt nem lehet megoldani. Érted? Akárhogy is. Ez nem.
0: De ez nem csak városi legenda. Tehát, hogy én sose láttam még.
1: Én már igen.
0: Te láttál
1: én már láttam, én mindent láttam ott fönt. Nem is érted. Igen.
0: A kórhelyben.
1: De, ott egyebet
2: láttam. Én tudom, hogy zajlik a kórhelyben az ilyesmi. Ott az, hogy először is kirendeled a babujást. A babujásra kéred rá.
1: Az segít.
2: Arra rákéred a túrógombócot. A túrógombóc végén pedig a dupla espresszót, és aztán vársz. Ez a recept.
1: És akkor tudod, hogy ezt valaki megcsinálta, ha sunyogva jön ki a WC-ről, és nem néz oda. Tudod,
0: én akkor ebben sem
1: utána, de utána mindig be kell menni, és ellenőrizni kell az étterembe a WC-t, mert biztos, hogy valami történt.
2: De valaki a fal mentén így el, igen. Mi arra, hogyha úgy jön ki, mint aki a lottón nyert? Mert én például azt látom a férfiaknál, hogy nagyon büszkék ezekre a dolgokra, hogy úgy jönnek, hogy na, menjél nyugodtan!
1: Oké, de akkor rendesen történt meg a dolog. Tehát akkor a helyére ment, nagy volt, nagy szaggal, akár, akkor tudsz rá büszke lenni, ha bármi ilyesmi történt, akkor biztos, hogy sunyogva jön ki az ember.
2: Pusztító tűz.
1: Pusztító tűzként.

0: Ja, még néhány ilyen fantasztikus teljesítmény, mint amiről az előbb beszélgettünk. Van, aki a fülét tudja mozgatni külön-külön, akár ritmusra, az megy valamelyik ötöknek? Fülmozgatás, nem?
1: Nekem megy a fülmozgatás, én tudom fület mozgatni.
0: De külön-külön is? Tempóra? Vagy csak mind a kettőt?
1: Nem csak az egyik, nem egyszer tudom a kettőt.
0: Kezdő, nem rossz.
1: Nem kezdő, most nem csináltam semmit, Feri. Tehát konkrétan az, hogy nézel, hogy kezdő.
0: A mikrofon, nem, hát ahhoz képest, hogy a hallgató külön mozgatja.
1: De most csináljon, ne csináljon. Derüljön ki, ne derüljön ki.
2: Derüljön ki,
0: mozgatja.
1: De nehéz, az
0: élesztős.
2: De nem most vagyok közben. Tényleg.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó, nem kezdő, visszavonom. Tudnak homályosan nézni szándékosan?
2: Azt bárki tud, tehát ebben mi a...
0: Nem tudom.
2: Hát mi? Simán tudok. Te nem tudsz. Nem is kell hunyorognom.
1: Glaukóma kell hozzá csak.
0: Hogyha így összehúzod a szemed.
2: Hát simán.
0: Jó, én akkor, simán, ez semmi.
1: És tudjátok a szemöldököteket így felhúzni, és a másokkal irányzni?
0: Nem.
2: Ha nem lennek botokszolva, akkor simán. Nem, egy időben tudtam, most már nem megy.
1: De bebotokszoltad a homlokodat? Hát, miért csináltál ilyet? A mérges áncolat? De akkor honnan tudják, hogy mérges vagy? Szavakkal?
2: Azt igen. Összehúzom a szemem.
1: Én ezt nem adom. Tehát a mérges ráncok nagyon fontosak. Ez egy stratégiai jelentőségű ránc.
2: Fog meg a söröm 10 év múlva.
1: Ezzel fogom a HB-ceruzát.
2: Oda bármit. Telefontöltet is be lehet rakni.
1: Így.
0: Tesóm részegen lerak egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött felszette a fenekével.
2: Micsoda?
0: Tehát letesz egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött fölszedi a seggével.
2: Jó, de lány vagy fiú?
0: Ezt nem tudjuk. Nem tudom.
1: De ez úgy történik, hogy izommal csinálja, vagy pedig vákumban, mert...
0: Nagyon nagy kérdés, nagyon hogy egy különbség. Métert. Ha egy métert vákumban föl tudsz szedni, az nagyon kemény. Köszönjük szépen ezeket a fantasztikus képességeket, amiket magatokból hát elárultatok, jövünk vissza a hírek után, van még egy fontos info, 2 autó Újpesten ütközött, Árpád út, Rózsa utca kereszteződésbe, és minden hatóság a helyszínen, 2 perc múlva lesz, 8 óra jövő.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
14: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
15: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
14: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
17: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. szivárványcipőbolt.hu.
18: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
19: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
7: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
0: Próbáltad már a Kokolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Kokolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Fülöp Jakabon mutatkozott be a Vármegye új rendőrfőkapitánya. Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fülöp Jakabon találkozott a térség polgármestereivel Bács-Kiskun Vármegye új rendőrfőkapitánya Szabó Vendel dandártábornok. A helyszínválasztásnak külön jelentőséget adott, hogy az új főkapitány Fülöp Jakabon született. A fórumon több mint 20 település vezetője vett részt, akik tájékoztatást kaptak a vármegye közbiztonsági helyzetéről és a rendőrség előtt álló feladatokról. A megbeszélésen a kábítószer elleni fellépés, a gyorshajtás visszaszorítása és a gyermekvédelem aktuális kérdései is szóba kerültek, írja a Félegyházi közlöny. A településvezetők saját tapasztalataikat is megoszthatták, valamint közvetlenül tehettek fel kérdéseket az új főkapitánynak. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszoros a tavalyi adatnak, 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
24: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
23: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra után vagyunk 10 perccel.
2: Jó reggel.
1: Hello, Bello.
2: Hello.
1: Na, ezért akkor kicsit összezavarodtam, itt a keverőpultnál meg vagyunk. Megérkezett hozzánk a szilvafácska. Ettetek szilvafácskát?
2: Szilvafácska?
1: Igen.
2: A szilvafácska?
1: Na, szilvafácska, mi ez?
2: Az egy dal.
1: Igen, de ez nem egy dal, hanem...
2: Hanem édesség?
1: Hanem Magyarország cukormentes tortája. Képzeljétek el, iszonyatosan szexin néz ki.
2: Köszönöm egyet nekem, Laci.
1: De várjál, megjött a bíborfehér is. Melyiket akarsz? Szilvafácskát vagy bíborfehére?
2: Csukott szemű teszt, és megmondom, melyik meg.
1: Jó, hogy melyik a cukros, és melyik a cukormentes.
2: De most ez ugyanolyan ízű, csak más, csak a cukor? A
1: nem, ez tök, nem. Két tök más torta. A Promenád kávéhez Balatongyörök szilvafácskája lett a cukormentes. Ebben az emlékek van a nagymama kertjéből.
2: Azt hittem a nagymamából.
1: Nem, reméljük, hogy nem. Nagyon-nagyon szépen néz ki, és van a bíborfehér, ez is Magyarország tortája, mert ez ugye megmaradt, hála Istennek. Egyébként mit szóltok, hogy változik a kis augusztus 20-a? Há, arról majd beszélhetünk.
2: Azt mondom, hogy szerintem megváltozott a társadalmi hozzáállás a bulizáshoz. Rájöttünk, hogy nem a nagy durogtatások nézése majd haza oldalgás lesz majd az igazi megoldás, hanem a nagy mulatságok.
1: Hanem táncikálás, meg ilyenek. Gyorsan mondom közben, hogy a gyulai kézműves cukrászda, hazai csapat mégiscsak Békés megye, ők nyertek most ezzel a bíborfehérrel.
2: De az van túrós, nem?
1: Igen. Igen,
2: két még annyit elmondani a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban, hogyha igazán odafigyelnek a szavazókra, ezek az emberek, akik szervezik ezt a rendezvényt, akkor a nyers csoportnak lesz egy saját dorsója. Vagy nem kell, hogy stage legyen, csak legyen valami, hogy emlékezzük meg a nyersesekről, mert azért ők minden napi küzdelmeket vívnak. Tehát hogy lássuk be, hogy annak a csoportnak társadalmi jelentősége van.
1: Megérdemlik, megérdemlik. Laci beadja Eszter szájába. Jó, ez a mai adás, gyerekek.
2: Nagyon sok fronton veszélyes mutatvány lesz, de jó, erre már régóta várunk, Laci.
1: Jó, történjen meg. Így van, legyen ez, és legyen ennek fültanúja.
2: De rakd bele, de csak ne spincselkedj. Ne nehéz rám bízni magam, Laci, mert pontosan tudom, hogy kivel állok szemben. Add neki.
1: Kötözzétek be a szemét. Nagyobbra. Azaz.
2: Mi? Milyen?
3: Nem volt, nem ezek kettő vágja.
1: Laci, nem a prószer, mert azt mondta, tudod, ez gyönyörű rétegekből áll. Na, ez melyik?
3: De fai torta.
1: Melyik ez? Ez a bíborfehér, vagy a szilvafácska?
2: A bíborfehérben ugye túró van,
3: meg, a bíborfehér.
2: Meg gyümölcsök, bogyós gyümölcsök.
3: Túrós. Ezt tudod, hogy túr... Hát, csak nem, Laci, de...
2: És Fincsi?
3: Ropogós.
1: Roppanós.
3: Ropogós, turós, hideg. Egy kicsit hagyjuk, én szobahőmérsékleten.
1: Igen, meg kicsit Esztert is hagyjuk, meg szerintem a másik tortában.
2: Legközben egy teljes szeletet adj a számba.
4: Rétegből kellett.
3: Ja, igen, de tényleg, te úgy jó.
2: Az a cukormentes, az meg a szilvafácska. Az már melegebb.
3: Sejmes.
2: Jönnek az ízek.
3: Szilvás, fahéjas. Igen, igen. Nekem most... Az igazság, hogy neked nagyon szép, de...
2: Melyik ízlet jobban?
3: Nekem a szilvás most jobban.
1: Most szilvás vagy.
2: Cukormentes.
1: Ugye augusztus 20-a...
3: Abszolút távol
1: tőlem. Én is így vagyok vele.
3: Távol tőlem, de most azt kell mondjam, de lehet, hogy amúgy tök őszintén nem szabad ilyen hidegen ezt a tortát. Ez túl hideg.
2: Kicsit kienged mindjárt.
3: Jó.
1: Ugye a Magyarország tortája mindig augusztus 20-án kerül bemutatásra, de mi szerencsére ebben az évben is kikönyörögtünk magunknak, hogy annyi hozzanak egyet, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok. Meg szerintem egy tök jó, hogy még ezt is oda tudtuk tenni így augusztus 20-a mellé, ezt majd Budapesten lehet szerintem először megkóstolni, illetve talán vidéki városokban is lesz, azt nem tudom, de amit Eszter elmondott, az tökre igaz, hogy ugye a tűzi játék az maga most egy ilyen fényfestős sztorivá válik, és így van, ugye a fél órás volt eddig, ez most maga a tűzijáték rész, az mindösszesen 10 perc lesz, és a többi az pedig zenés, fényfestős dolog lesz, és az is igaz, hogy az milyen jó lenne, hogyha ha inkább itt most arra koncentrálnánk, hogy akkor menjen együtt az ország, legyen buli, a nyestesek is szórakozzanak velünk, és mindenki.
5: De nem az volt, hogy ez előre már ki van fizetve már jó ideje, és hogy akkor ezt el kell lőni, mert hogy meg már meg van rendelve, meg lejár a szavatossága ezeknek
3: nem.
5: A...
3: Szerintem az van, hogy már a megrendelt dolgokat ugye felhasználják, és akkor nem rendeltek, tehát nem
5: újat.
3: Igen, nem azt mondom, nem lett teljesen kiteljesítve a potenciál, nem csak a foglalót fogjuk eldurogtatni. Valami ilyesmire emlékszem. De olyan kéne egy kivetítő, ahol pedig az ország összes Kossuth teréről mutathatnák a bulit, tudod, mint régen volt a chatroulette. Ez van a te bulid, és akkor minden Kossuth téren legyen egy buli.
5: És akkor mondhatod azt, hogy de jó lenne most Debrecenben lenni.
3: És akkor mutatják Debrecen, és akkor ott a helyi nyestesek
5: nyomják. Ilyen körkapcsolásosan.
3: Igen, igen.
1: Hát nem is Debrecen üdvözölni, érted, nem tudom. Nyíregyházát, Nyíregyháza,
3: Sopron. Ilyen nem fog megtetni soha.
1: Jó,
3: amíg élek! Nem fogjuk üdvözölni Debrecen.
1: De Sopront fogjátok? Sopron jó?
3: Nyugati dekadenciát?
1: Azt se üdvözöljük.
3: Senkit nem üdvözlünk. Sajátjaik az üdvözöljük a megyében. Máté Szalka, Kisvárda.
5: Emlékeztek arra, vagy megvan még az emlék, amikor 99-ről fordultunk át 2000-re, és akkor volt egy ilyen körkapcsolás a világ minden pontjáról, óriási showműsor, mindenféle őrültek háza, és akkor Magyarországot kapcsolták a ködben, egy ilyen nagyon szomorú uszály, így ment el, így a Dunán, de volt semmi, néhányan lövöldöztek, de tudod, így a pompá jöttél, Dubáj, óriás tűzi játék, hatalmas karnevál, fesztivál hangulat, Magyarország.
1: Jó, könnyű nekik, érted, ott nincs köd, meg jó idő van.
3: Igen. De mi arra voltunk akkor büszkék, Juli?
5: Mi
3: arra voltunk akkor büszkék, hogy még ilyenkor is dolgozunk.
1: Igen. És most tudunk ilyet is.
5: Költséghatékony volt. Reszkedtünk, hogy át tudunk állni.
3: Így van.
1: Na, ezzel az ilyenkor is dolgozunkkal kapcsolatosan van egy hírem, de majd később hozom be, mert van egy lebeszélt interjúnk. Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
5: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
1: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzeljétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
5: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
1: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó, de anonim.
5: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
1: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
3: Ő bárkiden játszik.
1: Ja. Egy anonim alkoholistát
3: most is. Most miért? Mert nem mehet el oda, úgyhogy mint a vasálarcos.
5: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
1: teljesen
5: gyűlés.
1: Olyan.
5: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
3: Nem így működik.
5: Problémáival.
3: Nem. Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
1: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
3: Igen.
5: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
3: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
1: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
3: Igen, minden nap iszom, minden nap bérmálok, nem tudom, mi történik, milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem az, én most, ha abba a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futnál össze vele, hogy oké, de hogy...
1: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy kortya alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
3: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
1: Na jó, hát tudod, hogy most hát ti is mondtok rólunk mindent.
5: Ti nők.
1: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
3: Híres utolsó mondatok.
5: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
3: Én a saját diétázásom kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
1: Várjál, mert a Brad Pitté az baj. Úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
3: Hát ugye ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg a kis mennyiség.
5: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
3: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem bele fogom, hogy néha egy 5000 plusz kalória. Nem, tehát szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
5: Megérdemlem.
1: Hát, mi vagyok lehet? Kicsit megérdemlem, de ez
3: nem csak, hogy megérdemlem,
1: nem?
3: Hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom ezt a fiókot.
1: És
5: becsúszik 5000 plusz kalóriát.
3: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
1: Bizony, az kemény tud lenni.
3: Ugyan, ez a legdurvább.
1: Na most ezzel is így vagyok, ugye az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
3: Ez önhazugságnak.
1: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
3: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
1: Nem, 1.
3: Egy éve van így?
1: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden nap bepiázott.
3: És ebben az egy évben mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
1: Hát ezt nem mondta az interjúban.
3: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
1: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy
5: igen.
1: tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
6: Hát itt szoktak általában a problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer vállalt valaki alkoholistává, utána legfeljebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltötte, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális hó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerőjén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
1: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
6: Megmondom őszintén, ilyen nincs. Olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért jelen meghívunk ez az amely, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt, gin tonic áron.
1: Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
6: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
1: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
6: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szétszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
6: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a financiát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
5: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
5: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező...
6: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tablettát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
2: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: nem tudsz,
2: amikor az ember nincs egy kalóriadeficitben, akkor összeesik valahol, nincs ilyen.
6: De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniollal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
6: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
2: Fontos gondolatot. És találkozunk majd egy gyűlésen, éjszaka, ott fogunk külne piros magyarosokkal.
6: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
2: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
1: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
6: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami le lett csúnya Magyarországgal
2: írva. Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
6: Ja, nem mondja, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piártól van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükben. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
1: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
6: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és így tovább, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotőr riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
2: Hát meg volt a kijedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
6: Tudod, hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
1: Igen, utána már nem érdekli. Vitatkozni.
2: Hiszed, Ágában, én is kint voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy ez így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
6: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember. Ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal a szálka ment a talpamba, viszójagon van, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
1: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő.
6: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek, mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval, meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
1: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
6: Persze, és elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
1: Nem, ez egyáltalán nem
6: jó. Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki vízbe magával ekít, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
2: Nagyon fontos üzenet.
1: Köszönjük szépen neked, köszönjük, jó munkát.
2: Találkozunk a Szigeten délután.
1: Így van. Zaher Gábor, nagyon bírom. Köszönjük szépen. 8:30 jövünk vissza hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Továbbra is várják az önkénteseket a kecskeméti fák megmentésére. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A lakosság segítségét kéri Kecskemét önkormányzata a fiatal fák megmentéséhez a tartós asszály miatt, írja a Vármegyei Lap. Az önkéntes vízadás program keretében a városlakók néhány vödör vízzel is hozzájárulhatnak a frissen ültetett fák életben tartásához. A Bíkó mobil alkalmazás megmutatja, hogy mely fák szorulnak öntözésre, a locsolást pedig az alkalmazásban is lehet jelezni. A kezdeményezés célja, hogy a fiatal fák megerősödjenek, és a jövőben árnyékot adjanak, javítsák a levegő minőségét, valamint élhetőbbé tegyék Kecskemét környezetét. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására, jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada, a fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekei biztonsága.
1: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, szevasztok!
2: Jó reggelt.
1: Na hát természetesen ugye Zahér Gábor előbb megszólással kapcsolatosan azért van érkező SMS, hogy iszonyúan dühítő, amikor az ember átéli a hozzátartozójával a történeteket, és mindazt, amivel jár, és pontosan tudja, hogy szinte semmit nem vívott, elvitatják, hogy drogot adtak be neki. Senki nem vitatta el, kedves ES aláíró, és főleg nem azért, mert Zahér Gábor azt mondta, bár egy kicsit egy több orvosi diplomával és egy mint 50 év vagy 40 év ilyen jellegű tapasztalattal a háttérben, azért azt nem mondjuk, hogy a Zahér Gábor megkerülhető ebben a történetben. Tehát senki nem vitatta el ezt a történetet, csak egyelőre nincs rá bizonyíték, tehát hogy nem kaptak el drogdírát a szigeten, van feljelentés, úgyhogy nyomoz a rendőrség, reméljük, hogy annak is lesz majd eredménye. Másrészt pedig a 65 ezres tömeghez képest, hogyha ez a 18 ember, aki ugye bekerült az ellátásba, ilyen okból kifolyólag, ha benne van, az akkor is nagyon kevés. Mondom ezt úgy, hogyha ez egy ember, az akkor is sok. Oké?
2: Okay? Szerintem csak azért ennyire megismerhettek bennünket, hogy ugye nem azról megy ki a játék, hogy így kibújjunk dolgok alól, vagy egyáltalán, hanem egyszerűen csak az van, hogy szeretném megérteni a dolgok természetét, és alapvetően az van, hogy az embereknek, nagyon kevés embernek van valódi önismerete. Néha nekünk is hiányos a saját önismeretünk. És az van, hogy egy ilyen helyzet, amiben amúgy nem vagy benne minden héten, mert azért ritkán megyünk ki akkor a rendezvényekre ilyen időben, ami volt, meg tud lepni minket a szervezetünk, és lehet, hogy ezt is egyrészt fel kell dolgozni, hogy lehet, hogy a 20-ból, lehet, hogy 10-et drogoztak be, lehet, hogy 2-t, lehet, hogy 1-et sem, lehet, hogy mindet. Érted? És nem tudjuk megmondani. De közben mi is ugye ízlelgetjük ezt az egész témát. Viszont félelemben élni nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt mondani, hogy a fesztivál veszélyes, mert eddig a fesztiválok országa voltunk. Hány fesztiválunk volt 10 évvel ezelőtt?
1: Hát nem tudom, 50.
2: Rengeteg fesztiválunk volt, tehát júniustól szeptemberig. És az egész életterünket szűkítik befele ezek a félelmek, hogy ne menj el ide, ott bajod lesz, ott majd écestőjébe ülsz meg. Tehát mindenféle hülyeségek. És hogy így nem lehet élni. Ez egy életellenes gondolkodás, és nagyon szomorú, hogy ez előfordul. Nekem van olyan 45 éves humorista ismerősöm, akit drogoztak be, 2 napig ült magatehetetlenül a lakásában, és az egész család állt felett, hogy akkor ez most hogy lesz, mi lesz, meg ilyesmi. Nem tudjuk, mi a motiváció, ki csinál ilyet? Tehát, hogy miért történik?
1: Ha a pultos tesz bele, aki egyébként ott marad bent a pultban, neki például ez miért jó?
3: Itt ugye nem feltétlenül arról van szó, hogy lehet, hogy a pultos teszi bele, és utána van 2 segítője kint, aki esetleg követi azt az embert, akinek beletette az italába. Tehát itt van 1001 sztori, amit köré gondolhatsz, de ennek a történetnek van létjogosultsága, ez egy létező jelenség.
1: Ezt elmondtuk mindannyian, hogy ez van, létezik, és nem kell elbagatelizálni.
3: Persze.
1: 65 ezer versus 18 ember fényében tönkretenni egy kicsit valamit úgy, hogy most azt mondjuk, hogy ez az egész egy erkölcsi fertő volt, azt szerintem meg nem korrekt.
2: Meg érte? Most mi viselkedünk ilyen modorosan ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát hogy most az, az igazság, hogy ahol ennyi ember van, sokfajta ember van, és nem minden ember jó indulatú. Vannak rossz indulatú, szociopata, meg pszichopata emberek, akik be tudnak kerülni egy-egy nagyobb tömegbe. Ezzel semmi nem fog megvédeni téged. Mindenki iszonyatosan sajnál, senki nem akarta ezt az élményt adni, senkinek nem. Tehát ez fel sem erült. Hanem egyszerűen csak ezt felejtsük már, hogy ne kössük már ezt így rendezvényhez, meg emberekhez, hanem ez egy általános jelenség, ami van, mióta létezik ez a drog. Nem?
1: Ez a budapesti éjszakában előfordul.
2: Nem a budapesti, a világon ez így van. És így nyilván fontos, hogy a gyerekeinket megtanítsuk, hogy mit fogadhatnak el idegenektől, mit nem, hogy ne adják oda a poharukat másnak, és a többi, és a többi. De ezen kívül az is tök fontos, hogy te, aki mondjuk 40 évesen elmész szórakozni, legyél tisztában azzal, hogy 40 évesen nem annyit bírsz, mint 20 évesen, és 40 fokban nem annyit bírsz, mint 20 fokban, és a többi, és a többi, és a többi, és hogy a tömeg maga egy fura energia, amitől amúgy simán lehet, hogy a testet bepánikol, mert az ott egy természetellenes élethelyzet, még akkor is, hogyha jól esik neked. És hogy ezekre is gondolni kell, nem lehet ilyen fekete-fehéren élni, tehát én ettől teljesen ki vagyok.
1: A legnagyobb baj, hogy itt most az az oldal van erősen képviselve, aki azt mondja, hogy itt bedrogozások történnek, és még egyszer elmondjuk, hogy ezt nem engedjük el, ezt a verziót, lehet, létezhet, csak nem mondjuk rá egyből, meg ne az egészre.
3: Hát meg óriási felkiáltó jelet kapott ez a rendezvény így ebben. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a történetet most ebben a pillanatban ezzel az eseménnyel kötöd össze, hozzád is érkezett egy csomó ilyen típusú megkeresés, hogy hallottam, hogy...
1: Napokon keresztül az jött oda hozzám mindenki, hogy na, a drogos bulit. Igen.
2: De amúgy meg, tudod, olyan nyár van, ez az ilyen ipari uborka szezon, tehát semmi nem történik, hogy nem lehet miről írni a jó kis pletykákat meg egyáltalán, és ez egy csodálatos dolog, mert a Sebestyén Balázs nevűvel mindent el lehet adni. Tehát bármire odaírt, hogy Sebestyén Balázs, akkor ez kattintásokat hozza a számokat, mert egy megosztó ember, aki vagy jót, vagy rosszat vált ki a másikból, de reagálni fognak rá, és egyszerűen ezt nem bírják otthagyni, de amúgy alapvetően szerintem, aki valaha járt szórakozni, tehát valaha része volt ennek a szubkultúrának, az pontosan tudja, hogy legalábbis én tudom, 14 éves korom óta ott vannak, lesekednek ezek a veszélyek, és valahol megtörténik, valahol nem történik meg.
3: Annyira vicces, hogy azt mondta, hogy megtanítod a gyerekedet arra, hogy mire figyeljen egy ilyen rendezvény, miközben én úgy tettem le a poharamat, úgy adtam oda mindenkinek a kezébe, úgy vittem italt ide-oda bárkinek, hogy azt se tudtam, hogy kitől kapok italt, hogy kitől kapok. Igen.
2: Érdekes.
1: De... Jó, mindegy, ezt el akartuk mondani, és nem is akarjuk szíteni tovább ezt az egész tüzet, meg mindent. Mindenki tegye el oda magába, ahova akarja ezt a dolgot. Viszont egy zseniális új weboldal talált a mi Lackó kollégánk, egy szolgáltatást Magyarországon, amivel, most kapaszkodjatok meg, ez a miénk, magyaroké, névtelenül tudsz SMS-t írni bárkinek. Mert ugye a saját telefonodról nem tudod megtenni, főleg ha ismerősnek akarsz írni.
3: Igen,
1: bármit is, mert kiírja a számodat, ismerik, de ha még ismeretlen

0: nevezni magad, akkor ezen keresztül ezt megteheted másfél eurós díjért, és senki nem fogja megtudni azt, hogy kitől érkezett az SMS. Ráadásul a rendszer az olyan, hogy visszanyomozhatatlan, mert azonnal törli az összes adatot, a fizetési adatodat is, az eredeti nevedet, mindent, tehát hogyha még az, aki megkapta az SMS-t, nagyon sok energiát beletenne abba, hogy ki akarja nyomozni, hogy ki küldte neki az SMS-t, ezt akkor se tudja megtenni.
1: A trollok most tűzték fel az ingójukat.
0: Így, hogy végre.
1: Gőzsölik a kis.
2: Nem, de a trollok nem költenek pénzt ilyesmire. Tehát a trollok úgy trollok, hogy ingyen.
0: Igen, csinál egy izét, egy álprofilt, és akkor onnan
2: tolja. De ez, nekem ez kicsit azért még mindig gyáva. Tehát szerintem azt kéne csinálni, hogy a legjobb az, amikor a reakciót is látod.
1: Igen.
2: Vagy valamiféle kapsz visszajelzést az, hogy mi történik. Tehát oké, hogy elküldöd SMS-t, de miért nem az van, hogy így, tudod, hogy így mondjuk felhívja valaki, vagy egy robothang, és között te hallgatod a másiknak a reakciót. Egy ilyen AI hang, vagy egy ember. Érted? Tehát mondjuk fizetek neked, Gyuri, mit tudom én, 5000 forintot, hogy akkor hívj fel a Pétert, hogy megfúztam a kocsiját.
1: És én vagyok
2: a hírjéből. Hazafelé pedig engem is megfúztam.
0: Igen, de ez a kisebb baj.
2: Igen. És akkor nem mutatkozom be, csak hogy jó napot kérlek, én egy szolgáltató vagyok a rosszhírek.com-tól.
1: Igen.
2: És az a rossz hír történt, hogy, és akkor elmondta, mi történt. És akkor meghallgatod a reakciót, és utána elküldöd nekem a hangfájt, hogy hogyan reagált az illető.
1: Szerettek rossz hírt vinni?
0: Ki szeret?
1: Egy kicsit nem, vannak, egy csomóan vannak.
2: Igen, te vannak. Mennyire rosszat, attól függ. Hogy olyan rosszat, hogy így nem teljesen rossz, csak olyan.
1: Figyelj, vannak emberek, akik lubickolnak ebben, leültetnek, nagyon mélyen a szemedben néz, és azt mondja, figyelj, valamit el kell mondanom, most tudtam meg, és ez élete pillanata, amikor elmondhatja a tutit, amikor leránthatja a leplet. Szóval, hogy vannak ezek a típusú emberek, akik ezeket imádják.
2: Ezeket nem is szoktam csinálni. Én a gyors...
1: Véletlenül kicsúszik.
2: Én a raktapasz lehúzós típus vagyok.
0: Hogy szeretnél? Gyorsan ez vagy lassan?
1: Ajtóból visszaszólva?
2: Annyi, hogy három gyereke van a férjednek egy másik nőtől. Na, puszi. Én nem szólok ebben, mert nekem ez oké. Na, cső, elő. Nem kell ezt túl misztifikálni.
0: Az őszintes, de figyeljetek, van egy csomó olyan ember, aki például a saját párjának nem mer elmondani dolgokat. Hogy ez nem jó ebben az esetben, hogy azt akarod, hogy tudja a párod,
1: igen,
0: a dolgot, de gyáva vagy hozzá megtenni. És most ne értékeljük az embert, mert értelek, amit gondoltam erről a dologról, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor írok neki egy ilyen SMS-t, és ő majd rákérdez, és akkor már én ezt könnyebben el fogom mondani.
1: Tehát, hogy a párok majd ezek után ezen a felületen fognak egymással levelezgetni, a mindenféle fantáziáikat így próbálják majd az asszonyka vagy a férjük tudtára adni, hogy szívesen kipróbálnám ezt,
2: de
1: azt, hogy megkúsztam a kocsit.
2: Isznek egy SMS, büdös a picsa.
0: Nem mered megmondani.
2: És akkor tovább állsz.
0: De akkor vagy gondoljunk például egy munkahelyre, ahol dolgozik két ember, és az egyiket a ugyanolyan pozícióban, de nem ugyanannyi pénzért, tudja, hogy a másik nem dolgozik jól, de ő soha nem mert ezzel bemenni a főnökéhez.
1: Mert ugye lopja a fénymásoló
0: papírt. Igen, hogy mi így vagyunk szocializálva, hogy nem merünk szólni a munkahelyen se azért, ha nekünk valami rossz.
2: Nem is ismeri az Excel-t.
1: Igen.
0: Ennyi. És akkor ez így megírod.
1: Az életrajzában.
2: Úristen, hát ez egy nagyon sötét időt. Ja, hoznám. Tehát azért ez...
1: Igen, és az a baj, hogy innentől kezdve hogyan ellenőrzöd annak az SMS-nek a valóságtartalmát? Kit kérsz számon? Ki az, aki...
2: Mint ha magáról írta. Hogy felháborodhasson.
1: Üzengessünk.
2: Mi van akkor amúgy, hogy ez egész ilyen misztikussága, hogy pont hiányzik a helyzetben, mert ugye sokszor van az, hogy azt mondod, hogy jaj, ha nem tőlem tudnám meg, akkor sose tudná, hogy ez tőlem van az információ, tudod, de valójában ahogy megtudja az információt, pontosan tudja, kinek állt érdekében ezt elmondani, nem?
1: Hát, vagy egyáltalán hitelese. Tehát, hogy lehet-e neki hinni. Tehát, hogyha most neked jön egy SMS arról, hogy a Péter csal téged egy ilyen számról, akkor te ezzel mit kezdesz?
2: Nagyon-nagyon kacagok rajta, mert a Péternek még erre van energiája, azok után, amit neki ki kell bírni odahaza, akkor az így rendben van. Figyelj, Péter csal engem, hát...
1: De
0: gyerünk tovább.
2: Mi tudok mondani?
1: Ez pontosan arra jó, hogy ha van egy rossz indulatú, van egy haragosod, akkor ez elkezdi a hazugságokat gyártani rólad, és ezeket a rossz magvakat így elülteti benned. Tehát, hogy mocskolódik, elküld egy csomó dezinformációt. Tehát, hogy
2: nem így csinálnám,
1: szó, hogy rossz kedved legyen tőle, hogy gyanakodjál. Tehát, hogy nem értem teljesen ezeknek a dolgoknak a létjogosultságát. Vannak emberek, akiknek elfogadom a véleményét, vannak emberek, akiknek adok a szavára, és tudom,
0: hogy... nagyon kevesen vannak ám ilyenek, akik azt mondják, hogy jó, ez engem nem érdekel, mert X mondta.
1: Hát, de hogy hiteles.
0: De csak belemászik a füledbe, érted?
2: Nem, ennek evolúciós háttere van, Júli. Szerintem ezt úgy kell megközelíteni, hogy aki úgy érzi, hogy támadást indít ellen, és mondjuk ismerősöd, tehát fel, azt mondja, hogy na, akkor most segítek a

0: házasságodban az, hogy elrontom neked, az evolúció arra tanított meg bennünket, hogy ezeket nyakunk kell baszni. Tehát, hogy ez... Ha ez azért van az életedben néhány ember, akire kinézed ezt, hogy az erre képes, nem? Azért hamar a végére jársz. Hogy ez így, ki képes ilyesmire?
1: Neked most volna egy listád, akit így tudnád...
0: És senki velem állok szóba.
1: Ja.
0: Kap
1: a Péter egy ilyen SMS-t, akkor lenne három ember, akire rá tudnám mutatni, hogy ne ez valószínűleg.
0: Az SMS tartalma alapján meg tudnám mondani, hogy ki mondja. Tényleg. Hát igen, mert mindenki egy szegmensét ismeri az életednek, tehát hogyha most jön egy ilyen speciális üzenet, akkor az nagyjából sejtednem, hogy honnan jön.
1: Bárhonnan.
0: De tudom, hogy tudom én. Például kap egy SMS-t, hogy három éve nem gyóntam a Michelin után, akkor azt lehet tudni, hogy az valószínűleg a pap küldte. Tehát, hogy szerintem az ilyen...
2: Visszanyomozható egy csomó esetben, hogy kitől jött, persze.
0: Kritikusan unalmas életet élünk Péterrel. Tehát, hogy hozzátenném, hogy ugye a barátainkat, mindenkinek a szóhasználatát teljes mértékben ismerem. Tudjuk, hogy, tehát, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, tehát nincsenek ilyen nagy...
2: Nem, mesélj 15 év, hát na, mindent elárulsz.
0: Nem ilyen swingerbulis, spriccolós életünk, amit a Julinak, érted, hogy bárki írhat bármit, érted.
1: Szerintetek menni fog ez az oldal?
2: Szerintem igen.
1: Használni fogják.
2: Ebben az országban pedig különösen.
0: A névtelen... De ez legális?
2: Hát figyelj, semmi olyat nem csinál.
0: De igen, mert szerintem pontosan ellenőrizhetőnek kell lennie, mert vannak ennek ilyen szabályozásai. Tehát nincs, hát mert ez életveszélyes fenyegetéseket is lehetne akkor küldeni.
2: Ha létrehozok egy kamu oldalt, egy ilyen internetkávézóban, tehát nem saját gépről, egy kamu profilt, és azon keresztül én életveszélyesen megfenyegetlek téged.
0: Nem hiszem, hogy ezt megengedi a rendszer. Ezt biztos, nem. Ezt nem.
2: De és olyan ez a rendszer, ez szűri? Tehát azt, hogy ha megöllek, szó szerepel benne, akkor nem küldöm el?
0: Hát, hogy akkor nem törli ki a küldőt.
2: Az adatokat.
0: Az adatokat. Mert ilyet nem lehet csinálni. Gondolom már bele, milyen világban élnénk. Ha így lehetne érteni.
1: Az a baj, hogy ez az ország tele van feketeöves szarkavarókkal, és ez egy újabb platforma arra, hogy még jobban megrocsantjuk ezt a nagy tálat. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon.
0: Most nem a kollégáidról beszél, Juli, hanem most a világról. Hogy így az országról van szó, nem a kollégáról.
2: Igen.
1: Akkor küldjünk mi is utánatet.
0: Jó, de senki nem érdekel annyira, hogy megkísérítse az életet.
2: Lenne valaki, akivel nem mersz beszélni, vagy nem akarsz igazából beszélni, de szívesen elmondanál valamit neki?
1: Nincs. Én odaállok. Igen.
2: Na.
1: Ha valami gevasz van, akkor mondom.
0: Akkor én mondom, hogy kit hívjunk fel, vagy írjunk SMS-t, vagy nem tudom. Szóval egyrészt ugye Balást bántalmazzuk.
2: Más bajosít szerintem így forgatás közben.
0: Aki nem dolgozik, az bántalmazzuk addig, amíg nincs bent. Ahogy nem hívjuk fel, nem kérdezzük meg tőle, mi a helyzet. És aztán nem írjunk neki SMS-eket.
1: De csörögjünk be.
0: De titkos számról írjunk neki SMS-eket, hogy tudjuk, hogy hol vagy.
2: Igen. De követünk, megyünk utánad.
1: De akkor csináljuk, akkor. Mi lenne, hogyha akkor megcsinálunk a...
2: Na, saját. Szóval, hogy arra gondoltunk, hogy mi van, hogyha mi leszünk azok, akik átadják ezeket az üzeneteket.
0: Ja, azt nekem kártam a picsáját, csak elfelejtettem.
2: Így van, azért, bocsánat, arra igen. Vártunk. Itt arra vártunk, de nagyon semmi, egy jó el voltunk Balázsral. Kedves hallgató, ha te most szeretnél valakinek üzenni valamit, akkor írd meg nekünk SMS-ben, írd meg a nevét, és írd meg a telefonszámát is, mi fölhívjuk, és átadjuk neki az üzenetet. Tehát meghúztad az autóját, a feleségét is meghúztad, az is jó. Bármi olyan van, amit szeretnétek most átadni, hogy elfelejtettem a gyereket elhozni az oviból júniusban, azóta is ott van, és ezeket eddig kummantottál, most itt az idő, hogy a Balázsék átadja az üzeneteket. Tehát mi az
0: nem
2: üzenet?
0: Nem Balázsék, most a Rákóczi Feri fogja átadni az üzeneteket.
2: Nem, legyünk mi a többiek. És... Jó, legyünk az a nevünk a többiek. Tehát legyen benne a név, a telefonszám, meg az üzenet, és átadjuk, jó?
0: Ha a Géva Júli hangját meghalod, bajban leszel.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grill légkondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
9: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
10: Hozd saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
14: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
13: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
15: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándék feltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
20: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
21: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
22: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: 30-an sérültek meg Bács-Kiskun útjain egy hét alatt. Egész nyáron tartanak a városnéző séták. Újabb területen jelent meg a kőrisrontó karcsú díszbogár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 30-an megsérültek, egy ember pedig életét vesztette közlekedési balesetben az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében. A rendőrség tájékoztatása szerint összesen 68 olyan balesetnél intézkedtek, amely rendőri beavatkozást igényelt. Az ellenőrzések során több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak. A szabálytalankodókra legalább 50 000 forintos bírság vár. 15 olyan sofőrt is igazoltattak, aki alkoholfogyasztás után ült volán mögé. Közülük 5-en balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, jogosítványukat pedig minden esetben bevonják. Kunszent Miklóson a kirívó gyorshajtók között olyan autóst is mértek, aki az 50-es szakaszon 109 km-es óránkénti sebességgel közlekedett. Egész nyáron tartanak a városnéző séták Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A Turinform tájékoztatása szerint a sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy, illetve másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városházat, dísztermét, a Cifrapalotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, a honlapjukon pedig minden fontos információ elérhető. Újabb területen Borsodabaúj-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBI növényegészségügyi osztályvezetője.
26: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az által okozott tünetekről a NÉBI honlapján tájékozódhat.
25: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Ma is az ország nagy részén megélénkül az északkeleti szél, a hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is nagy rész derült, napos idő várható, szintén eső nélkül. A szél néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 4:10 lesz egy perc múlva. Közlekedési híreket nézek. Budakeszi utat feltúrták, a budakeszi határnál kilométeres dugó mindkét irányban. Balesetet meg most nem kaptunk semmit. De van, baleset a 8-ason Tücskevár előtt, autó a zárokban zajlik a műszaki mentés és sáv elzáráson. Köszönjük szépen. Na hát az elmúlt óra végén fölvetettünk egy ilyen titkos SMS küldő szolgáltatást, és aztán arra jutottunk, hogy ez lehetnénk mi magunk. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy Cuki, szeretlek, drágám, már nagyon hiányzol, az nem mi vagyunk.
1: Tiltástörlés.
0: Így van, az tiltástörlés, mert azt megmered írni magadtól is, jó esetben.
1: Mi nem segíteni akarunk nektek. Ide jól érezni magunkat. Így van. Ez egy nagyon nagy különbség.
2: Ide csak nagyon vállalhatatlan eseket küldjetek.
0: Hála a jó Istennek van az is. Tehát ugye a felvetésünk az az, hogy van egy ismerősöd, ez lehet a párod, lehet munkatársad, barátod, akivel szeretnél valamit közölni, de hát igazából cikinek érzed ezt a történetet. Erre valaki kitalált egy SMS küldő szolgáltatást, és azon gondolkodtunk, azon találkoztunk, hogy akkor mi magunk legyünk ez az élő SMS küldő szolgáltatás, nem SMS-t fogunk küldeni, hanem föl fogjuk hívni azt, akit te szeretnél.
2: Igen, de és ez lehet anonim. Tehát ez azt jelenti, hogy mi felhívjuk ezt az embert, és nem fogjuk megmondani azt, hogy te ki vagy. Tehát nyugodtan küldjétek azokat.
1: Hát ők nem fogják megmondani, én meg fogom mondani, hogy te voltál. Legyen az, csak utolsó kis szám, hogy itt a telefonszámodnak elmondom.
0: Jó, tehát az üzenetet kell leírjátok azt, hogy kinek szeretnétek elküldeni ezt rajtunk keresztül, és a telefonszámát az illetőnek, mert hogy ugye valahogy utol kell érjük, föl kell hívjuk. Na, akkor nézzük az elsőt. Itt van, ez, ha minden igaz, akkor igen, ez egy kollégális, egy nagyon baráti kollégás üzenet lesz majd. Reméljük, hogy fölveszi a telefont, bár ugye munkaidőben vagyunk. Ez melyik színű fehér telefon? Fehér színű. Jó. Áó, megvan.
3: Halló.
0: Szia, Dávid, itt a Balázsék című rádió műsor, ahol most van egy Juli, egy Eszter, meg egy Feri, tehát Balázs egyse.
2: Hello.
0: Hello.
3: Sziasztok, hello, sziasztok.
1: Rossz hírünk van.
0: És tényleg rossz hírünk van. Figyelj, csak egy üzenetet kell átadjunk neked. Igen. Élőadásban vagyunk, ugye ezt el kell mondjam. Igen. Jó, mert ugye azt találtuk ki, hogy ha bárki szeretne elmondani egy olyat kollégának, barátnak, ismerősnek, szerelemnek, hogy eddig nem merte azt, mi most megtesszük helyette, így szól az üzeneted, és én örülnék egyébként, ha kitalálnád, hogy ki küldte ezt.
3: Igen.
0: Dávid, ragd már össze rendesen azokat a szerszámokat, hogy ne kelljen javítani utána te bánat.
3: Ja, Istenem, ez egyik kedvenc kollégám, és nagyon jó cimborám, ő a kopasz, ő a darabos Dávid.
0: Kopasz?
3: A kopi.
0: Az öreg kopi.
3: Így van.
1: Na figyelj, adunk neked 15 000 forintot, ha most odasétálsz a kopihoz. Egy csavarmazóval. És egy kopábbik végével.
0: Jó, és irgalmatlan módon megruházod.
1: Csak egy kicsit, csak jó, egy, de úgy, hogy rádiós szempontból lehessen értékelni a produkciódat.
0: Jó, meg kopi nekünk is a bögyünkben van, úgyhogy mi is.
3: Igen,
0: ezt üzenjük. Dehogyis nem.
1: De. A kopi rengeteget írogat nekünk, és én is üzennék kopinak, hogy ne írogasson nekünk állandóan.
3: Most sokat. Is hallgat titeket, mert nagyon vigyorog, mert ugye kollégák vagyunk, egy műhelyben dolgozunk, és szerszámkészítők vagyunk.
1: De miért? Pontosan milyen szerszámot készítesz? Hogy ház egy fémjelzett, kopi, hát
2: szanaszéthagyósat.
3: Őszintén, kivágó hajlító szerszámot.
0: Már borzongok, érted?
3: Többet nem mondhatok sajnos.
1: Ez ilyen pedikűrös szakzsargon.
0: Kiváló
3: nem pont pedikűr, de igen, igen. Tehát
0: de Dávid, te tényleg ilyen rendetlen vagy? Vagy ez csak kopi túlzása?
3: Nem, ez csak a kopinak a szerepése, igen.
1: Reggeltől vigyorgott,
3: és mondta, hogy valami fog történni. Jó, hát akkor mondom, lássuk.
2: Üzenj már vissza valamit kopinak.
3: Kopi, imádlak, de mindjárt bemegyek, és megbeszéljük.
0: Okay. Jó van, Dávid, örülünk, hogy ilyen jól vetted. Jó, ezt mondjuk nem is volt durva az üzenet. Szevasz, jó munkát
3: nektek. Sziasztok,
0: hello. Na, menjünk tovább, akkor jöjjön a következő, mert van. Azt mondja, hogy egy Krisztát fogunk most fölvenni, vagy fölhívni.
2: Én közben sárgáztam.
0: És családi érintettség van a dologban, ennyit segítek előre, jó?
2: Nagy dráma?
1: Jó, ezt mondhatom én. Te köszönjél nekik, én meg utána közben rossz írt.
0: Ezt? Egyről beszélünk?
1: Igen, itt van, okay, a falon van.
0: Oké.
1: Ugye ez a kompetenciával megkérdőjelezik ebben a rádió műsorban, miközben hívek rutinja.
0: Dehogy is, te viccelsz vele.
1: Na?
0: Fehérem van?
1: De a száma az ugye nem magyar. Az nem probléma? Van pénzünk.
0: Egyszer élünk, viccelsz?
1: Interurbán telefonálunk most.
2: Az lenne jó, hogyha rossz számot hívnánk, és rossz embernek.
0: Halló, Kriszta! Halló!
4: Igen, kivel beszélek?
0: Szia, Kriszta! Ez a Balázsék című rádió műsor. Eszter van itt, Juli meg Feri. Nem tudom, hogy ismersz-e bennünket.
4: Természetesen.
1: Krisztina, átveszem a szót innen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenetet kell átadjunk neked. Ugyanis, hát valószínűleg igen. A férjedtől jött az üzenet. Ha, amennyi, van férjed?
4: Van, természetesen.
0: Van. Jó, ez megnyugtató. Jó, ez,
1: muszáj ellenőriznünk, hogy hiteles legyen. Élőben vagy, tehát. Ha most megkérdeznénk, hogy ki az a férfi az életedben, akkor mi lenne a keresztneve? Ez olyan, mint a banki hitelesítésnél. Jó. István, melyik faluban született a alábbiak közül? Hódmezővásárhely? Nem. Oké, szóval a lényeg, hogy lehet nekik ugye üzenni olyan embereknek, akik gyávák, hogy személyesen átadjanak üzeneteket. És tulajdonképpen van valami, ami megfogalmazott. Szerinted milyen kapcsolatos lehet ez az üzenet az István részéről?
4: Húha, ez egy jó kérdés.
1: Milyen legnagyobb bűn, amit kinézel Istvánból jelen pillanatban?
4: Hú, van neki olyan?
0: Ja, hát mindenkinek kérlek. Van szívem.
1: Figyelj, Kriszta, egymás között vagyunk. Tudod te is, hogy egy mocskos disznó a férjed. Úgy, te is tisztában vagy vele. Mondjuk ki. Na jó.
4: Nem kell félteni, azt meg kell hagyni.
1: Ugye? Rögtön tudod, hogy miről van szó. Szóval István gyötri a bűntudat, mert állítólag bele szokott pofázni a vezetésedbe. Ez így van?
4: Előfordul, így van, előfordul. Jó szándékból teszi, de nem mindig jól sikerül.
1: És milyen kiabálós?
4: Bemérgelődik, akkor igen.
0: Igen, jó. Konkrétan ő is ezt írta, hogy elnézést szeretne kérni tőled, amikor üvöltözik a vezetésed alatt. Hát azért ez nem belepofázás, gyerekek. Hát miért nem teszed ki?
1: Azt kell csinálni. Kettesbe visszaváltasz ilyenkor, kicsit kinyitod az anyósülésnél az ajtót. Amikor kinyílt, igen, kitaszított belőle. Ilyen 45 km/h ez működik. Utána kicsit gyorsabban kell elhajtani a helyszínről.
2: Szarul életveszélyesen vezetsz legalább? Van oka beleszólni legalább?
4: Hát, mivel kezdővezető vagyok, ezért valószínűleg jó szándékból teszi, amit tesz. Tehát kb. 4 hónapja vezetek, úgyhogy igazából nincs olyan nagy tapasztalatom. Csak lehet, hogy azt hiszi, hogy én már több éve vezetek így hirtelen.
2: És át is nyúlkált?
0: Nem éltetek eddig együtt, szívem.
4: Nem, azt nem.
2: Az a jó, amikor benyúl a kormányhoz.
1: Kézzed el, hogy anyám úgy tanult vezetni, 35 évesen tanult meg vezetni, hogy apám tanította, ugye a Ladával, és hogy apám ugyanezt csinálta, végig aggódott, és akkor anyám mondta, hogy akkor most megálltak a házat, hogy nyissa ki a garázsajtót, hogy beáll. És amíg apám kinyitna a garázsajtót, addig anyám elment. Elment egyedül körözni nézővel, hogy apám akkor ez lánzdohányos, az volt a pillanat, amikor ez így eljött. Ezt a tippet tudom neked adni, Krisztina, hogy
2: Torold meg.
1: Illetve azt is mondta István, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vett neked virágot legutóbb, amikor otthon járt. Ez azt jelenti, hogy külön éltek?
4: Tessék.
1: Külön éltek? Másik országban? Vagy hogy van ez?
4: Nem, úgy értve, hogy úgy élünk külön, hogy ő külföldön dolgozik.
1: Igen.
0: Jó, oké.
4: Na, Kriszta. Jön meg, és mozgásba van.
0: Krisztát, hát akkor ez volt az üzenete a te férjedtől, amit nem mert elmondani személyesen. Vagy akkor ezek szerint nem tudod. Hát egy tündére mackó ez a fiú, ugye?
4: Az.
1: Büntesd meg.
0: Oké, Kriszta, puszi. Puszi, hello.
4: Nagyon köszönöm, sziasztok.
0: Na, kettőből kettő, eddig jól vették a dolgot.
2: Figyelj,
0: hármas
2: jött egy gyöngyszem.
0: Várjál.
1: De hol van?
2: Ott van, 9:21-kor.
0: Na most ezt, ha értitek, ami most jön, név nélküli, tehát nincs aláírás, és azt se tudjuk, hogy kinek küldjük. Hogy csak ez egy nagyon fontos üzenet, ezt jó. Kell átadjuk, de hogy ő kicsoda és kitől kapta, azt nem tudjuk.
1: De akkor csak mondd az üzenet, és tegyük le.
0: Jó, oké, halló!
5: Hello.
0: Hello, szia! Itt van az Eszter, a Juli meg a Feri, ez a Balázsék című műsor, ahol most nincs a Balázsék. Vagy a Balázs. Egy keresztnevet elárulsz nekünk?
5: István vagyok, szia.
0: István, szia. Figyelj, azt a rovatot indítottuk ma el, hogy olyan emberek üzenhetnek a barátaiknak, a párjuknak, nem tudjuk, hogy kinek, akik személyesen nem merték ezt eddig elmondani, de szeretnék átadni az üzenetet. Te is kaptál egy ilyet.
5: Ajaj.
0: Na, mi van? Miért? Mi a sejtés?
5: Tudom, hogy ki volt amúgy.
0: Miért rácsörgött
2: a rájdírt?
5: Nem, hát nagy rajongótok, szóval tuti, hogy ő volt.
2: És szerinted mit üzen?
5: Azt nem tudom.
0: Na figyelj, az üzeneted ennyi. Zeus kiszökött a kapun.
5: Aha, az jó lenne. Akkor mindjárt futok haza.
1: Ki ez a Zeus, és miért fontos, hogy elszökjön?
5: Hát, mert nagyon nagy kutya, és fél némedi megáll akkor.
0: És akkor ez a párod. Megmond... Jól érzem, ja. Hogy a párod üzent?
5: Hát, inkább volt párom, de igen.
1: Ja, volt párom, Kálmán üzent nekem. Figyelj már, és Zeus milyen, tehát milyen típusú kutya? Mekkora?
5: Egy kaukázusi.
1: Aha. Úristen, úristen. Igen. De hogy milyen megfontolással vásároltátok? Ez az első kérdés, a másik pedig, hogy mekkora a bevételi, tehát mennyit eszik egy ilyen kutya?
2: Picinek cuki volt.
5: Amúgy ahhoz képest, hogy nagy kutya nem sokat eszik, de édesapámnak
1: az
5: anno a kedvenc kutyafajtája és egyik születésnapjára kapta.
1: De ez milyen, egy ilyen tiszt, nem, ez nem egy morzsi.
2: A Zeus.
5: Hát az nem egy morzsi.
2: A kaukázusi nem az a műfaj.
0: Ja. Na jó, nem, van. Nem. Jó van, akkor átadtuk ezt
5: de
0: is.
5: De aranyos és ártatlan kutya amúgy, tényleg.
0: Persze, igen, ezt mondd ezt azoknak, akik félnek a kutyákhoz.
1: Akik a mennokán áll éppen.
0: Így még ilyen másfél méter marmagasság.
5: Belép valaki és a játékát hozza, szóval nem egy vadoltó.
2: Egy félletépet kart. Na.
5: Ja, igen, vagy láb.
0: Oké, akkor te tudod, ki küldte az üzenetet célba, igen. És ért a dolgunkat, igen. Teljesítettük, jó munkát neked, hello!
5: Köszönöm szépen, további szépen,
0: szevasz! Na, egy utolsót, jó? Ez nagyon kemény lesz, munkái lesz, és nagyon
1: miért
0: kemény.
1: Miért nem a Barnabásét olvasod be?
2: Azt kellene, igen.
0: Ezt nem láttam.
2: A telefonszámot írjuk már ki, a
0: jaj. Most már olvastam. Robit fogjuk fölhívni most. Az ország összes Robija figyeljen és vegye fel a telefont.
2: Hívjuk a izét.
1: Etek van olyan dal, ami folyton konstans van a fejetekben, és amikor van, akkor csend lesz, akkor rögtön megszólal?
0: Mindig ugyanaz szólal meg?
1: Neked négy dal szokott váltogat, de most az a I'm so strong now, I don't know what to do.
0: Oké, Robi nem veszi föl.
2: Nem, hívjuk a másikat.
0: Jó.
1: Ez mi ez a dal amúgy? És miért van a fejemben? 35 éve.
2: Nem lehet, hogy az Otin hallottad?
1: Nem, ott nem volt ez a dal.
2: Nekem az a baj, hogy nekem ilyen Balázs Klárik szoktak bekattanni.
0: Hát kinek mi van a gyerekkorában, Juli?
2: Teljesen a legnagyobb dallamtapadós vagyok.
1: C-Block.
2: C-Block?
1: So strong out.
0: Na, akkor az utolsó következik.
5: Uh-huh. Halló?
0: Halló, szia! Itt van az Eszter, a Juli, meg a Feri a Balázsékból. Egy pillanatra tudunk téged
1: ezért
0: zavarni? Ezért
1: nyisd ki a kaput.
0: Halló?
6: Halló, szia!
0: Szia! Megvan, hogy kik vagyunk? Eszter, Juli, Feri, Balázs most nincs itt. Ez a Balázsék című rádióműsor. Ismersz bennünket? Ismer, és éppen ezért nem akar velünk
1: nem
0: beszélni.
1: Nem ismer senkit, se ember, se Isten.
2: Összetolta magát.
0: Oké, azért én átadom az üzenetet, jó? A Barnabás küldte, nem zavar, hogy más férfiakkal is lefekszel. Na, ezt kellett volna, átadjuk, nem ment át.
1: Igen, de tudtam, hogy férfi lesz, mert ismer Barnabás humorát, és örültem neki, hogy ez végre megtörténik, de mindegy akkor. Jó, hívjuk fel Békát, és mondjuk el neki a valóságot a mai programjával kapcsolatban.
0: Egyébként nem csak neki van egy olyan dolog, amit tudnia kéne, illetve neki van pont, amit tudnia kéne.
1: Na, mi? Hogy? Mi?
0: Még nem mondtam, hogy mennyi időre megyünk el motorozni.
1: Hány nappal hosszabb, mint amit tervezte?
2: Hívjuk már
0: szerintem
2: föl.
0: Öttel.
1: Az nem feltűnő. De az nem feltűnő. Szinte lényegtelen.
2: Békát nem lehet
0: felhívni. Alszik szegény, hát tudod,
1: a Balázs hívjuk már, miért hívjuk fel? Hívj már fel a Balázs, mi van? Nem?
0: Dolgozik szíven egy műsort.
2: Telefonbetyárkodjuk, ne szórakozzunk már, ne kíméljük.
1: Kit érdekel? Várjál. Ennyi időnk van még?
2: Annyi még van, hogy felhívjuk.
1: Hívjuk már fel Balázst. Gyere, Laci. Nem érdekel, hogy mit csinál, Laci. Hidd el, ez az elsődleges feladat, hogy minket boldoggá tegyen. Ha erre sem képes, mire képes egyáltalán?
0: Na most 3,5 óra után jutottunk el oda, hogy olyanok vagyunk, mint egy kiborult libás kosár. Érted? Mindenki szétszalad, és mindenki arról gágog.
1: Egy alfára van szükségünk.
0: Arról gágog.
1: Egy alfa kell. És te vagy az alfa?
0: És most fölhívjuk őt.
1: Így van.
0: Nagy alfánkat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fölveszi. Egyébként már elkezdődött a forgatás, tehát nem nagyon hiszem, de hát ha.
2: Már nagyon üldöz.
1: De felismeri a számunkat?
2: Szerintem fel.
0: Reméljük.
2: Nagyon dolgozik.
1: De akkor hazudjunk neki, mintha nem lenne holnap.
0: Jó. Persze, hogy jelentették.
1: Svábi.
0: Jakubcsek és Karcsika ott
7: menekül. Haló.
1: Haló, Balázs, te vagy az? Itt a Ráskó, Rákóczi.
7: Én vagyok, ki vagy? Mi van?
1: Itt a Rádió 1-ből telefonálunk, Balázsék című műsorból.
7: Eszter, mi van? Adásba vagyok? Adásba vagyok? Jézus Mária, mi van? Mi van? Figyelj, közben nagyon nagy sztorik, nagyon kemény történetek vannak, úgyhogy nagyon azt tudom, mi van. Tessék, bajban vagytok?
1: Igen, ki kellett kergetnünk innen a Jakubcsek Gabriellát. Belepárt a babzsákodba, és aztán pedig sikítve elszaladt.
7: Ott volt a Jakubcsek?
1: Itt volt
0: a Jakubcsek. Igen, bejöttek. Karcsika is, meg a Svábi is.
1: Igen, elvitték a tonha konzervnek a javát, gyakorlatilag elvitték.
7: Ne csináld, bementek, annyira arcoskodnak, hogy benn vannak Pesten. De most, ez mikor történt? Várjál, nézem a lokációt.
2: Jöttek, mentek, beszaladtak, ennyi volt.
7: Negyed órája.
2: Esztektek, csicskák!
7: Ne csináld, viszont, ez most komoly.
1: Igen, a Svábi beledörzsölte a pólóidba a segít.
7: Jó, hát
0: pedig a karcsikáit is.
7: Azt az illatot ismerem, abban semmi ismeret lenne, azt, hogy nem, semmi ismeretlen nem lesz.
1: Karcsikának szopornikája van, és nem akarod tudni, mi történt.
7: Azt a mindenit, de várjál, azt mondja, hogy nem is látok senkit Pesten jelen pillanatban, az van, hogy ez mikor történt kb. Nekem 10 perc frissül a lokációm, akkor lehet, hogy ők akkor elindultak fölfele éjszakra. Amelyik közben nézem a térképet, hogy ti miről beszéltek, de Pest közelében...
2: Pest közelében... Jöttek, beszaladtak, itt kicsit beledörzsölték, jó. Aztán el is mentek.
7: Jó. Milyen állapotban volt? A Svábi már nagyon ki volt a Jakubcsektől?
0: A Jakubcsek meg tőled.
2: Látom, szeretik ezt a műsort.
7: Öt percet voltam a Gabival, nagyon nyomasztó.
1: Svábi elvitt egy doboz cigit Feritől, ennyit tudod az egészről, lehet, hogy pont semmi történik.
7: És a kutya még bírja, még viszi a kutyát?
2: Igen.
7: Atya úristen. Jó, én nem mondom meg, hogy hol vagyunk éppen, de azt nem tudom, de nagyon nagy sztorik vannak, elállják az utunkat, követnek bennünket, most már 2 napja váltott autókkal, a szálloda előtt le akarták ereszteni tegnap a kerekünket, tehát itt minden történik.
0: Most látszik, hogy mennyire szeret az ország.
7: Nagyon durva a történet, és nagyon sokan segítik az üldözőket, tehát egyelőre a nyomozati hatóság kihívásokkal küzd.
2: Most hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
14: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
13: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
14: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
17: Eladod?
18: Hát muszáj, most pénz kell.
17: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
18: Ez jobb döntés.
17: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
19: Reklámot hallottak.
20: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fülöp Jakabon mutatkozott be a Vármegye új rendőrfőkapitánya. Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fülöp Jakabon találkozott a térség polgármestereivel Bács-Kiskunvár megye új rendőrfőkapitánya Szabó Vendel dandártábornok. A helyszínválasztásnak külön jelentőséget adott, hogy az új főkapitány Fülöp Jakabon született. A fórumon több mint 20 település vezetője vett részt, akik tájékoztatást kaptak a vármegye közbiztonsági helyzetéről és a rendőrség előtt álló feladatokról. A megbeszélésen a kábítószer elleni fellépés, a gyorshajtás visszaszorítása és a gyermekvédelem aktuális kérdései is szóba kerültek, írja a Félegyházi közlöny. A településvezetők saját tapasztalataikat is megoszthatták, valamint közvetlenül tehettek fel kérdéseket az új főkapitánynak. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak, 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: 3:45 lesz 5 perc múlva, megnyugodott az ország, már ami a közlekedést illeti, bár az előbb azért Balázs elmondta, hogy neki korán sincs könnyű dolga, útlezárások, gumikiszúrások, és ami csak lehet nehezíti az elkapást.
2: De ez csak nekik. Hát, szerinted elhitték?
1: Á? Illetve figyelj, úgy emlékszem, hogy ilyenkor reggel még, vagy napközben nem tudják, hogy melyik pötty kicsoda.
2: Most még ott tartanak, igen.
1: Tehát, ha bárki sincsen, van Pest környékén, akkor az simán elhihető,
2: hogy ők előtte... Csökék.
1: Így van, hogy ők előtte benn voltak itt a stúdióban. Tehát elméletileg működhet az átverés. Na, reméljük, hogy így lesz, és akkor mi is benne vagyunk a dologba. A mai reggelen főhívtuk Zaher Gábort, mert jött egy hírúja, hogy Brad Pitt 7 év ivás nélkül című remek műve, hát összeomlott, és újra elkezdett piálni. Vannak saját szabályai a fiatalembernek, és ezeket betartja, de megkérdeztük Gábort, hogy akkor ez minek minősül, és mi a magyar százalékos arány ebben a visszaesésben. És megpróbáltuk beállítani az ausztrál birkapásztor kiabálós világrekorderét.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
3: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk 3 végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer, sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
2: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező...
3: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit bele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tabletát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
4: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: Nem tudsz,
4: hogy amikor az ember nincs egy kalória deficitben, akkor összeesik valahol, nincs
3: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, hogy az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniollal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
3: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy olyan craving, sóvárgás van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
4: Kihangosítottál egy fontos gondolatot? És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, ott fogunk külne piros magyarosokat.
3: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
4: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
3: Igen.
1: Milyen hangosan tudják a Now szót üvölteni?
2: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki benne. A leghangosabb?
1: Nincs benne, kérlek
4: szeretném
1: szépen.
4: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat, a volt tesi tanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy Now.
5: Nem lazán! Mi vagy te, ufó?
4: Na őt hozok vissza.
2: Akkor most ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
5: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek, meg vagyunk
4: ilyen iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra,
2: amikor mennyi?
1: 117.
4: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
1: 117. Hát a 122 a csávó, de nagyon jó.
2: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
4: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
2: Igen. Hallod?
4: Igen. Csomagoljuk be, és most indulás.
2: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
4: Fel lehet állni, vagy
1: persze, fel, nem, föl, le, ahogy akarsz. Fekve, tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
5: Ráskó szaktanári!
1: 119.
4: Csak kettővel ugrottam meg azért.
1: Hát ne hülyéskedj.
4: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom.
2: Mi lesz a következő Guinness rekord? Valamit saját?
4: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés csészéjét.
2: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
2: De várj, tartsam!
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
4: nem
1: jó?
4: Nem fogja befolyásolni a feltartott karod a hangerődet?
1: Nem, jó, okay. Semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
4: De ezt visszafogtad magad.
1: Na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, hogy egy szar, Laci.
2: Nem, ez nem működik. Ez nem.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
2: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
2: technikája,
1: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
4: Én össze tudok roppantani egy kőben, és doboztam ellenben. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: Ne.
2: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a száját.
1: Nincs egyedül.
4: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Hát nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigyel spriccelő klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak.
2: De ez vajon akaratlagos? Nem, hogy ezt te tudod?
4: Tud.
1: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor mi jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
6: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
1: És leköpöd.
6: És igen, van ilyen.
2: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
6: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
2: Csak kicsitvel több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
6: Igen.
1: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Bocsánat, dízelt. Nem gondolom mindenség. Fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A Faterón festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: 10 óra lesz 10 perc múlva. Lassan fogyatkozunk.
2: Az, fogyatkoztunk. Ezt itt
1: pálya, pálya

0: Attitude témakörünkhöz kapcsolódott a SMS írója. Akit nem fogunk meghallgatni, viszont megmutatjuk neki a külön ajándékát.
1: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
0: Mész dartsozni, Júcsa? Ti voltatok kint egyszer, nem?
2: Igen, de most még nem mehetünk.
0: Aha, jó, most de, még nem
2: igen,
0: mehettek.
2: De tavaly ugye voltunk, úgyhogy ez egy tök jó program, ezt már elmondtam, hogy ezt nagyon élnénk. Egyébként együtt elmehetnénk egy ilyenre. Beöltözhetnénk?
0: Pont nem vagyok itt vasárnap. Azt a kutya fáját.
2: Én egyedül fogok ott parádézni.
0: Beöltözze egy sörös
2: macskanő nyelvezben, nagyon-nagyon.
0: Na, vigyázzatok magatokra a mai napon, hogyha tudjátok, akkor segítsétek azokat, akiket segíteni akartok, tehát vagy a Balázsikat, vagy pedig ugye a...
2: Vagy pénzzel engem.
0: Rabokat, vagy Julit pénzzel, és akkor holnap reggel 6 óra után jövünk majd megint így hármasban. Szevasztok!
2: Hello, hello!
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek! A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek!
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja a szentesivagányok.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego Klubká

0: kártyás napok alatt, augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehérszőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
6: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
9: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
10: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktéri táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
4: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
4: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Gong.

0: Annyi jó zene van, de csak a rádió játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez itt a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösen és Csongrádon. A mikrofonnál pedig Faragó Miklós, de online is követhettek minket a radioegygong.hu-n. Augusztus 13-a, csütörtök van, a tegnapi részleges napfogyatkozást remélem láttátok. Ha van fotótok, élményetek, a Viberen megírhatjátok, megmutathatjátok nekünk, hogyha sikerült esetleg le is fotózni a tegnapi részleges napfogyatkozást. A mai napon is egyébként a nyerőnyár játékunk pedig tart, nincs megállás, ne felejtsétek, a Facebookon zajlik a nyereményjáték. Rádió 1-es ajándékcsomagot nyerhettek, 3 piros kaszörp, Rádió 1-es bögre és Rádió 1-es passztartót sorsolunk. Minden nap vasárnapig tart a játék, de minden nap egy új fénykép kerül fel a Facebook oldalunkra. Kommentelni kell, hogy hol készült, mi látható a fotón. Játszotok velünk a Facebookon. Nem sokára a Netpercek rovattal térek vissza, előtte pedig itt van Zigala és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Rádió 1 gongot hallgatjátok, ahol is a netpercek rovatunkkal megyünk tovább. A QR kód kényelmes, éttermi étlapot nyit, parkolást indít, jegyet mutat, vagy gyorsan elvisz egy weboldalra, de óvatosan a QR kódokkal, éppen azért is, mert a csalók szeretik, ugyanis a kód ránézésre nem árulja el, hogy hová vezet, így könnyebb mögé rejteni hamis fizetési oldalt vagy adatlopó űrlapot. A veszély leginkább nyilvános helyeken jelenik meg, előfordulhat, hogy valaki matricával ragaszt át egy eredeti kódot parkolóautomatán, plakáton vagy asztalon, a felhasználó pedig azt hiszi, hogy hivatalos oldalon jár, közben pedig egy hasonló nevű megtévesztő címre kerül. Mielőtt fizetünk vagy adatot adunk meg, mindig nézzük meg a megnyíló webcímet. Ha furcsa, túl hosszú, elírt vagy nem illik a szolgáltató nevéhez, inkább akkor azonnal zárjuk be. Bankkártya adatot csak olyan oldalon adjunk meg, amelyet külön is felismerünk. Érdemes a telefon beépített kameráját használni, nem ismeretlen QR kódolvasó appokat. Ha egy kód sürgős fizetésre, fiók megerősítésre vagy jelszó megadásra visz, akkor álljunk meg. A QR kód csak egy kapu, úgymond, ugyanúgy ellenőrizni kell, mint bármelyik linket. Kávézóban, parkolóban vagy rendezvényen inkább keressük meg a hivatalos táblát, pénztárt vagy alkalmazást, ha pénzről van szó.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Néhány program ajánlatra hívom fel a figyelmeteket, hamarosan itt a Rádió 1 gongon, a Facebookon pedig a nyerőnyer játékunk zajlik. Rádió 1 gongos ajándékcsomagot lehet nyerni, csak kommentelni kell, ma is kikerült egy fotó Kecskemét ikonikus épületéről. Írjátok meg kommentben, hogy melyik ez az épület, ez a feladat.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Zaklajda Team Alapítvány ma délután rendezi meg a Bajnokok tábora ünnepélyes záró eseményét a Neumann János Egyetem GAM felüli kampuszán. A 16 órakor kezdődő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak, és nem csak azokat, akik a táborban részt vettek, úgyhogy várják a gyermekeket, családokat, mert lesz arcfestés, légvár, karikatúra rajzolás és óriás buborék fújás is, valamint az érdeklődők még kipróbálhatják az airsoftot és a lézerharcot. Szombaton lesz a 9. Hettényegyházi traktorverseny a Kalmár tanyán. A traktoros felvonulás 8 órakor indul, a verseny 9 órakor kezdődik. Egész nap programok, lovaskocsikázás, pónilovaglás, kézműveskedés, gyermektraktorverseny és gokart verseny várja majd az érdeklődőket. Tehát szombaton Hettényegyházán a 9. Hettényegyházi traktorverseny alkalmából. Hogyan kapcsolódik Katona József kultusza a több mint 9 évtizedes múltra visszatekintő Hírösét rendezvény sorozatához? Hát erről fog előadást tartani Székelyné Körös Ilona történész etnográfus holnap délután 3 órától a Katona József emlékházban. Augusztusban pedig tárogatózen és délutánok várják a közönséget a Kecskeméti Cifra palotában. A koncert sorozat második alkalma most szombaton délután 4 órakor lesz, amikor is Szabó Sándor magyar érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett tárogató művész zenél. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Szeged felé Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 32-es és 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan arra szólnak egyébként a járművek. Ha nektek is van közlekedési információtok, akkor a 2944-0-20-as SMS Viber számon írjátok meg nekünk. Hamarosan folytatjuk Taylor Swift dalával, ez lesz az Oplight.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borbeszéd Bátorság Podcast a Rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a Csepégség.
3: Csehországból jött ez a pékség, mert...
4: Ér a csekenyér?
5: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
3: Isteni a ropog a héja.
5: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
2: A teljes adást megtaláljátok a Rádió egy gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong.
7: Folyamatosan benneteket hallgat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. A Paris Saint-Germain labdarúgó csapata nyerte meg az Európai Szuperkupát. A Bajnokok Ligája címvédője, az Európa Liga győztes Aston Villát múlta felül a tegnap esti salzburgi döntőben 2-1-re. A Milán és a Real Madrid után a PSG a harmadik csapat, amely egymás után kétszer is meg tudta nyerni az Európai Szuperkupát. Kiesett a labdarúgó konferencialiga selejtezőjéből a Debrecen. A magyar csapat a hazai 3-0-ás vereség után Dániában is simán 5-1-re kikapott a Kövenhavn ellen. Remekeltek a magyar úszók tegnap este a Franciaországban rendezett vízes Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok Kós Hubert magabiztos teljesítménnyel Európa-bajnok lett 200 méter háton. Milák Kristóf országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 gyorson, míg német Nándor 6. lett ebben a számban. Sárkány Zalán is országos csúccsal szerzett érmet, 800 méteres gyors úszásban 3. lett. Hatalmasat futott, de 14 század másodperccel lemaradt a dobogóról, így negyedik lett Molnár Attila az atlétikai Európa-bajnokság férfi 400 méteres síkfutás döntőjében Birminghamben. A finálé másik magyar résztvevője Enyingi Patrik a 7. lett. A női 200 méteres síkfutás elődöntőjéből kvalifikálni tudta magát a fináléba Takács Boglárka, aki 55 év után az első magyar, aki ebben a számban EB döntőbe jutott. Takács döntőjét ma este rendezik. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert 11 óra lesz mindjárt, és a Facebookon zajlik a nyerő nyári nyereményjátékunk. Rádió egy gongos ajándékcsomagot lehet nyerni. Piroska szörp, nyakba akasztó Rádió 1-es, illetve van még egy Rádió 1-es bögre is az ajándékcsomagba. Napi nyeremény tehát, és minden nap kikerül egy fotó a Facebook oldalunkra, és ott várjuk a kommenteket. Már ma is már, mert több mint 50-en kommenteltek a mai fotóra. A tegnapi nagyon könnyű volt biztosan, nagyon egyszerű volt, hát több mint 100-an érkeztek jó válasszal, meg megfejtéssel. Gratulálok a tegnapi nyertesnek is, a Facebookon már ki is hirdettük, hogy ki lett a tegnapi nyertes. Úgyhogy jövő már az ajándékcsomag, amit itt ugye a rádióban vehet majd át. Egy közlekedési információ, azért ne felejtsük el, hogy az M5-ösön ma is több helyen dolgoznak.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Például Budapest felé a 66-os, 65-ös kilométernél Lajos Mizsinél burkolatjavítási munkálatok miatt számíthatok sávzárásra. Purple Disco Machine Wonderful Life című dala indítja a délelőttünk utolsó óráját. A témában pedig majd Csőszi Attila országgyűlési képviselővel beszélgetek az iskola kezdetén.

0: költségvetési támogatásról.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes natúrzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
14: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
13: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
15: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
20: Ismerős a hang, amikor a...
21: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Továbbra is várják az önkénteseket a kecskeméti fák megmentésére. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A lakosság segítségét kéri Kecskemét önkormányzata a fiatal fák megmentéséhez a tartós asszály miatt, írja a Vármegyei Lap. Az önkéntes vízadás program keretében a városlakók néhány vödör vízzel is hozzájárulhatnak a frissen ültetett fák életben tartásához. A Bíkó mobil alkalmazás megmutatja, hogy mely fák szorulnak öntözésre, a locsolást pedig az alkalmazásban is lehet jelezni. A kezdeményezés célja, hogy a fiatal fák megerősödjenek, és a jövőben árnyékot adjanak, javítsák a levegő minőségét, valamint élhetőbbé tegyék Kecskemét környezetét. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására, jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
22: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-án találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetőt felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
8: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
23: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: beautiful things that I've...
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ma is kellemes nyári időben lesz részünk. Most 27-28 fokot mutatnak a hőmérők, a délutáni órákra 31 fok lesz a csúcs. Ha ti is készítettetek fotót a tegnapi részleges napfogyatkozásra, mutassátok meg, Viberen várom a fotókat. Nyereményjátékunk pedig a Facebookon zajlik. Rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerhettek. A témában pedig az iskola kezdési támogatásról hallhattok. Jövünk a részletekkel a telefonvonal túlsó végén. Mindjárt itt lesz velünk Csőszi Attila, országgyűlési képviselő. Zenében Tiesto és Tate McRae közösét hallgatjuk most.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunk az iskola kezdési támogatásról szól. Mint ismert, a kormány 100 000 forintos iskola kezdési támogatást ad a rászoruló gyerekek egy meghatározott körének két részletben, és az első részlet egyébként augusztusban várható. A témáról Csőszi Attilával, országgyűlési képviselővel beszélgetünk, aki itt van most a vonal túlsó végén. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Jó napot kívánok.
2: Nagyon aktuális a téma, hiszen hamarosan, most már szűk 3 hét, és indul az újabb tanév, és kezdődik az iskola. És az iskola kezdési támogatásra egyébként kik jogosultak egyáltalán? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Először is tisztázzuk ezt.
3: Ugye ez egy teljesen új támogatási forma, ami eddig nem létezett Magyarországon, és a támogatásnak egyértelműen az a célja, hogy a tanévkezdés ne jelentsen óriási nagy terhet azoknak a családoknak, akiknek már korábban akár az iskolai költségek, akár a tanszár, akár az ezzel kapcsolatos ruha előteremtése is gondot okozott. Ez nagyságrendileg 400 ezer érintettet érint, akik több speciális kategóriába tulajdonképpen tartoznak, és ezek azok a körök, akik jogosultá váltak erre a támogatottságra. Csak a felsorolás szerűen szeretném, hogyha tiszta lenne, tehát a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akik valamilyen tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt eleve magasabb összegű családi pótlékra jogosultak, vagy aki sajátos nevelési igényű, aki árvaellátásra jogosult, az egyszülős családban nevelkedők, a nevelőszülőknél élő gyerekek, a gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, illetve hogy a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevők. És az nagyon fontos, hogy minden ebben a kategóriában tartozó gyermek fejenként megkapja a 100 000 forintos támogatást.
2: A jogosultak körét ugye ismertettük, de felvetődött a kérdés még, amikor megjelent ez az iskolakezdési támogatás, hogy külön kell-e igényelni, vagy mi a teendője, akik jogosultak erre?
3: Hát ugye azoknak kell önállóan igényelni, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ugye ebbe a kategóriába azok a családok tartoznak, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. Egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermek esetén ez a határ pedig 69.825 forint, viszont ezt a kedvezményt ilyenkor igényelni kell. A támogatás iránti kérelmet egyébként az illetékes települési önkormányzati edzőjénél lehet majd benyújtani, vagy lehet benyújtani, és a hatósági ügyintézéshez és a szükséges formanyomtatványok letöltéséhez pedig a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet segítséget kérni, illetve ott lehet megtenni. A helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán pedig direkt segítséget lehet ezt kérni.
2: Egy zene után innen folytatjuk a beszélgetést.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Az iskola kezdési támogatásról szól a mai témánk. A telefonvonal túlsó végén Csőszi Attila, országgyűlési képviselő. A beszélgetés elején említette egy számot. Igazából hány családnak segítség ez akkor most idén?
2: Hát ez közel 400 ezer családot érint, úgyhogy nagy örömmel nyújtjuk ezt. És azt hiszem, hogy ez egy olyan különleges dolog, ami eddig nem volt Magyarországon, viszont rengeteg a rászoruló, tehát igyekszünk majd ezeknek a körét a továbbiakban bővíteni is.
1: Ez a 100 000 forintos támogatás adó- és járulékmentes?
2: Így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy ez a támogatás 100%-ban a gyerekeké lesz. Ennek megfelelően úgy módosítjuk majd a vonatkozó törvényeket, hogy ez a támogatás adómentes legyen, és nagyon fontos, hogy ne lehessen végrehajtás alá sem vonni. Így tehát ezt a teljes 100 000 forintos támogatás teljes összegében el fog jutni oda, ahol az valódi és igazi segítséget jelent.
1: Ahogy a bevezetőben utaltam rá, nem egy összegben kapják meg a családok, hanem két részletben majd.
2: Így igaz, két 50 ezer forintos részletben, az első részletet pedig készpénzben vagy utalás formájában juttatjuk el a családoknak 2026. augusztus 24-éig. Pontosan ugyanolyan formában fogják ezt egyébként folyósítani, ahogy a szülő egyébként a családi pótlékot megkapja, tehát akár bankszámlára utalva, akár postai úton. A második részlet pedig utalvány formájában fog érkezni 2026. november 30-áig, így a teljes 100 ezer forintos összeg tulajdonképpen iskolakezdés előtt, illetve az iskolakezdés első hónapjaiban mindenki meg fogja kapni.
1: Érdeklődöm, van-e még a témához kötődően olyan információ, amit nem mondtunk el, illetve nem kérdeztem rá, de fontosnak tartana megemlíteni így a beszélgetés végén?
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokról beszéltünk, ami ugye fontos, hogyha egy családban több gyermek van, akik mindannyian megfelelnek a feltételeknek, akkor minden egyes gyermek után jár a 100 000 forintos támogatás. Tehát példaként mondjuk, hogyha egy családban három ilyen gyermek is van, akkor az a család 300 000 forint támogatást fog kapni.
1: Nagyon szépen köszönöm Csőszi Attilának, országgyűlési képviselőnek, hogy rendelkezésünkre állt, és az iskolakezdési támogatásról informálta hallgatóinkat. További szép napot, jó munkát kívánunk!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm mindenkit. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió Egy Gongon.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Borbeszéd Bátorság Podcast. A Rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
2: Ér a csekenyér?
3: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
4: Isteni a ropog a héja.
3: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
1: A teljes adást megtaláljátok a Rádió egy gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

A rádió egy gongot hallgatjátok, az Útinform írja, hogy torlódik a forgalom az M5-ösön. A Szeged felé tartók figyeljenek, Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. 32-es, 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kerülni, 2-3 kilométeres a torlódás, és ilyen hosszan arra szólnak a járművek. Távolabb pedig szintén Szeged felé, Kecskemét térségében bontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres torlódás alakult ki ott is. Nyerő nyár, a Rádió egy gong nyereményjátéka ezúttal a Facebookon zajlik, mindjárt jövök információkkal ezzel kapcsolatban.

Igazi változatosságot akar? A rádió egyen megkaphatja. Pop és dance slágerek. Ez a rádió egy gong. Csak igazi mai slágermű.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt indul a 2 órás Daily Mix. Rádió1gong.hu, online is követhettek bennünket, illetve visszahallgatható tartalmakért is érdemes keresni weboldalunkat. Ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, TikTokon. Apropó Facebook, a nyerőnyer játékunk ott zajlik. Rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerhettek, amiben van bögre, nyakpánt, illetve 3 darab piros köszörp is. Egy fotót teszünk ki minden nap, nektek pedig kommentelni kell, hogy mi látható a fotón. Ennyi a feladat, sok sikert. Kamrád, be mine, ezzel indul a mai Daily Mix. Be mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer Folt. A Maltofer Fol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer Fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Felvettek az egyetemre.
7: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
6: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
8: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6

0: hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Eladott?
2: Hát muszáj, most pénz kell.
1: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
2: Ez jobb döntés.
1: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
9: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
10: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Reklámot hallottak.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: 30-an sérültek meg Bács-Kiskun útjain egy hét alatt. Egész nyáron tartanak a városnéző séták. Újabb területen jelent meg a kőrisrontó karcsú díszbogár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 30-an megsérültek, egy ember pedig életét vesztette közlekedési balesetben az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében. A rendőrség tájékoztatása szerint összesen 68 olyan balesetnél intézkedtek, amely rendőri beavatkozást igényelt. Az ellenőrzések során több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak, a szabálytalankodókra legalább 50 000 forintos bírság vár. 15 olyan sofőrt is igazoltattak, aki alkoholfogyasztás után ült volán mögé, közülük 5-en balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, jogosítványukat pedig minden esetben bevonják. Kunszent Miklóson a kirívó gyorshajtók között olyan autóst is mértek, aki az 50-es szakaszon 109 km-es óránkénti sebességgel közlekedett. Egész nyáron tartanak a városnéző séták Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A Turinform tájékoztatása szerint a sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy, illetve másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városházat, dísztermét, a Cifrapalotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, a honlapjukon pedig minden fontos információ elérhető. Újabb területen, Borsodabaúj-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat. mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi növényegészségügyi osztályvezetője.
15: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az által okozott tünetekről a Nébi honlapján tájékozódhat.
14: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Ma is az ország nagy részén megélénkül az északkeleti szél, a hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is nagy rész derült, napos idő várható, szintén eső nélkül. A szél néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
16: Rádió
13: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix. A mikrofonnál Faragó Miklós. Dél múlt egyébként 10 perccel, és a Facebookon zajlik a nyerőnyár nyereményjátékunk ezen a héten. Rádió egy gongos ajándékcsomagot lehet nyerni. Kiteszünk minden reggel, és ezt ma is így tettük, egy fotót a Facebook oldalunkra. Alá pedig várjuk a kommentben, hogy hol készülhetett ez a fotó. Játszatok velünk ezúttal tehát a Facebookon. Az ország tortája is kiderült, hogy ki készítette el, na meg hogy mi lett az ország tortája 2026-ban. Erről is beszélek majd nektek, itt a két órás Daily Mix ideje alatt. Jöhetnek az üzenetek is, névnapi, születésnapi, vagy csak ha úgy üzenni szeretnétek, rajtunk keresztül a lehetőség adott, SMS-ben, Viberen ezt is megírhatjátok, vagy hívjatok fel a 76 414 010-es telefonszámon. Alex Kenji dalával folytatódik a Daily Mix itt a Rádió 1 gongon.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Megvan Magyarország tortája. A bíbor fehér lett egyébként. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása a bíbor fehér fantázia nevű torta viselheti idén a Magyarország tortája 2026 címet. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös móz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete rivizli bor tesz igazán különlegessé. Gratulálunk a cukrászoknak, akik egyébként a Gyulai Kézműves cukrászda csapatát erősítik, és ilyenkor az lenni szokott cukormentes tortát is választanak. Néhány zene után elárulom, hogy mi lett az ország cukormentes tortája, no, az miből is áll, és milyen fantázia névre hallgat. Zenében egy nagy kedvenc, Gorgon City-ék érkeznek, ez már a Foolproof, itt a Rádiói Gongon, a Daily Mixben. Fél egy előtt, 7 perccel járunk.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kecskeméten 30 fok van, Nagykörösön 29, Csongrádon is 28 fokot mutatnak a hőmérők. A napsütésé lesz a főszerep a délutáni órákban, és legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. Holnap is a napsütés, majd a főszerepben, és igazából már 33 fokos maximumokra is készülhetünk. Melegszik az idő, a hétvégén ismét elérhetjük majd a 35 fokot. Használjátok ki a jó időt, meg a hétvégét is, és közben legyetek rádió közelben. Legegyszerűbben a radioigong.hu online tudtok hallgatni bennünket. Taylor Swift és The Fate of Ophelia, mindjárt ezzel folytatjuk.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borbeszéd Bátorság Podcast a Rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség.
3: Csehországból jött ez a pékség, mert...
4: Ér a csekenyér.
5: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
3: Isteni a ropog a héja.
5: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
2: A teljes adást megtaláljátok a Rádió egy gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a Rádió egyen. 2 órán keresztül.
7: Csak igazi mai slágerek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy Gong, csak igazi ma is látható.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 2026-ban a Magyarország tortája címet a Bíborfehér Fantázia nevű torta viselheti, viszont megvan a cukormentes torta is, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyét. Idén a Szilva Fácska nyerte, Puhovszki, Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő balatongyöröki cukrászok alkották meg. Gratulálunk nekik is. Augusztus 20-ától lehet majd egyébként megkóstolni a győztes tortákat országszerte közel 500 cukrászdában. Szerintem itt Kecskemét és környékén is lesz erre lehetőségünk majd valamelyik cukrászdában. Itt a Daily Mixben megyünk tovább. Lilywood and the Prick, Robin Schulz, ez már a Prayer in

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt a Daily Mix első órának a végén vagyunk, de folytatjuk a következő órában is. És a Facebookon pedig zajlik a nyereményjátékunk, a nyerő nyár Rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerhettek. Bibi Rex, a Faithless New Religion a folytatásban, ez várható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
3: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
4: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
5: Időtálló megoldások.

0: otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
2: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
3: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
2: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Fülöp Jakabon mutatkozott be a Vármegye új rendőrfőkapitánya. Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fülöp Jakabon találkozott a térség polgármestereivel Bács-Kiskunvár megye új rendőrfőkapitánya Szabó Vendel dandártábornok. A helyszínválasztásnak külön jelentőséget adott, hogy az új főkapitány Fülöp Jakabon született. A fórumon több mint 20 település vezetője vett részt, akik tájékoztatást kaptak a vármegye közbiztonsági helyzetéről és a rendőrség előtt álló feladatokról. A megbeszélésen a kábítószer elleni fellépés, a gyorshajtás visszaszorítása és a gyermekvédelem aktuális kérdései is szóba kerültek, írja a Félegyházi közlöny. A településvezetők saját tapasztalataikat is megoszthatták, valamint közvetlenül tehettek fel kérdéseket az új főkapitánynak. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak, 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
7: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
6: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
8: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
4: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 13 óra 9 perckor. A Daily Mix folytatódik itt a Rádió egy gongon, a mikrofonnál pedig még ebben az órában Faragó Miklós. Nyerőnyár nyeremény játékunk a Facebookon zajlik. Mindjárt mondom a részleteket, hogyan is tudtok részt venni, és mit tudtok nyerni. De ebben az órában itt lesz majd Jennifer Lopez és David Guetta első sikere, a Save Me Tonight is. Erre még egy kicsit várni kell, viszont most indítom Fast Boy dalát. Ez már a Good Life. Kellemes napot kívánok mindenkinek.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Tetszenek, nagyon szeretem a rádiót hallgatni. Rádió egy gong, és az igazi mai sláger megy.
0: Kizárólag a legnagyobbak. Változatosan. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A nyeremény játékunkról annyit, hogy a Facebookon tudtok most ezen a héten velünk játszani, ott zajlik a nyerő nyár, a Rádió egy gong nyári nyeremény játéka. Minden nap egy fotót töltünk fel a Facebook oldalunkra, és kommenteljétek alá, hogy hol készült, mi látható a képen, melyik épület. A helyesen kommentelők között sorsoljuk a napi nyereményt, ami egy Rádió egy gongos ajándékcsomag. Tartalma 3 darab piroska szörp, Rádió 1-es bögre és Rádió 1-es pasztartó nyakpánt. Játszatok velünk, irány a Facebook oldal, facebook.com/Rádió egy gong.

0: Minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Mixben. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Szálljoknak.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Borbeszéd Bátorság Podcast. A rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a Csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
2: Ér a csekenyér.
3: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
4: Isteni a ropoga a héja.
3: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
1: A teljes adást megtaláljátok a Rádió 1 Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radio1gong.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Daily Mix, a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ösön napközben több szakaszon is dolgoznak. Kecskemétnél, a 88-as kilométernél portálkarbantartási munkálatok miatt várható sávzárás, illetve Kecskemétnél a 80-as, 82-es kilométerek között terelésbontás miatt a délutáni órákban a belső sávot foglalják el. Vezessetek óvatosan. Tartsatok be mindenhol a közlekedés szabályait.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: És persze, ha van közlekedési híretek, írjatok róla SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok fel. Swiss Disco-ék következnek, ez már a Sleep Tonight itt a Daily Mix-ben.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány perccel 2 óra előtt járunk. Én búcsúzom, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. 17 óráig pedig innentől kezdve Király Andor vezet majd műsort a rádió egy gongon, úgyhogy engedem is ide a mikrofonhoz, és ne felejtsétek, hogy közben Facebookon zajlik a játék, feltöltöttünk reggel is egy fotót, kommentben várjuk a helyes megfejtéseket, hol készült ez a fotó. Rádió egy gongos ajándékcsomagot lehet nyerni, többek között van benne bögre is, és a bögréről készítettem így egy fotót a Insta és Facebook sztoriban. Megtekinthetitek. Taylor Swift és az Opelite. Ezzel a dallal jövünk mindjárt itt a rádió egy gongon. Holnap találkozhatunk-e, jövök 10 óra után, viszont hallásra. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik leg

0: jobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
4: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Soltkat kerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
5: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
6: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Betyars, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: Reklámot hallottak.
12: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Továbbra is várják az önkénteseket a kecskeméti fák megmentésére. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A lakosság segítségét kéri Kecskemét önkormányzata a fiatal fák megmentéséhez a tartós asszály miatt, írja a Vármegyei Lap. Az önkéntes vízadás program keretében a városlakók néhány vödör vízzel is hozzájárulhatnak a frissen ültetett fák életben tartásához. A Bíkó mobil alkalmazás megmutatja, hogy mely fák szorulnak öntözésre, a locsolást pedig az alkalmazásban is lehet jelezni. A kezdeményezés célja, hogy a fiatal fák megerősödjenek, és a jövőben árnyékot adjanak, javítsák a levegő minőségét, valamint élhetőbbé tegyék Kecskemét környezetét. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására. Jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
14: Ez a 3000 játszótéri eszköz vizsgálta, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
13: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most Rádió 1 Go!

Ez továbbra is a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, még utána a stúdióban csütörtök lévén, a mikrofonnál a következő három órában Király Andor. Mára is természetesen vannak érdekességeim, nem sokára sorolom is, hogy mik ezek, de néhány szó a játékról. Most is csak azt tudom elmondani, hogy ezen a héten a Rádió egy gong Facebook oldalán játszunk. Ma is kitettünk egy kecskeméti nevezetességet, egy épületnek a részletét, aki pedig kommentben helyesen megválaszolja, hogy mi is ez, közöttük kisorsolunk egy különleges ajándékcsomagot. Ennek részleteiről is hamarosan, addig viszont folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel, és hogyha már zene, akkor bizony érdemes néhány szót ejtenünk a vinil, illetve bakelit lemezek nemzeti napjáról, mert 2002 óta van ilyen. Egy másik érdekesség, hogy pontosan 132 évvel ezelőtt kezdték el ezen a napon építeni az európai kontinens első föld alatti átmetróját. Szerintem senki nem is gondolja, hogy melyik országról van szó. Erre is rátérünk, no, meg természetesen, mint minden nap előtérbe kerül a social média is. Franciaországban korlátozást vezetnek be a fiatalok részére, és ez 765 ezer tinit érint. Szóval lesz miről beszélni, de ígérem, hogy rövidre fogom, hiszen mégiscsak az jó, hogyha munka közben is a háttérben szólnak. Az igazi mai slágerek. Shakirával indítok, ez lesz a Die Die, a foci VB betétdala. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon jó hangulatot, jó rádiózást!

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Akinek pedig még munkaidő után, a mai napon is van még szabad ideje. Már is van egy ajánlatom, a Zaklajda Team Alapítvány ma délután rendezi meg a Bajnokok tábora ünnepélyes záró eseményét a Neumann János Egyetem GAMF felőli kampuszán. A 16 órakor kezdődő rendezvényre minden érdeklődött szeretettel várnak, lesz arcfestés, légvár, karikatúra, rajzolás és óriás buborékfújás is, valamint az érdeklődők kipróbálhatják az airsoftot és a lézerharcot is. Hogyan kapcsolódik Katona József kultusza több mint 9 évtizedes múltra visszatekintő híres hét rendezvény sorozatához? Ez is kérdés. Erről tart előadást Székelyné Körösi Ilona történész, etnográfus holnap délután 15 órakor a Katona József emlékházban. Szombaton pedig megrendezésre kerül a 9. hetényegyházi traktorverseny a Kalmártanyán. A traktoros felvonulás 8 órakor indul, a verseny 9 órakor kezdődik, egész nap programok, lovaskocsikázás, pónilovaglás, kézműveskedés, gyermektraktorverseny és gokart verseny is várja az érdeklődőket. Szerintem most is van miből választani, kellemes időtöltést hozzá. Bízom benne, hogy a délután folyamán pedig itt a Rádió egy gongon is ebben lesz mindenkinek része, aki velünk, velem tart. Egy újdonság következik, Regan Lili új dala, ez a Heal Me, ami úgy tűnik, hogy annyira jól sikerült, hogy eddig ez a legsikeresebb, megelőzve a Dreaming és a Blue Heart hallgatottságát is. Na hallgassuk csak, miért sikerült ez olyan jól?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy. A szokásoknak megfelelő, fontos információ az autósoknak. Az M5-ös autópálya Röszke Szeged felé Ócsa és Inács között az elválasztó sáv sövényét, növényzetét vágják vissza. A 32-es és 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépeket kell kikerülni. 1-2 kilométer hosszan araszolnak jelenleg a járművek, távolabb, de szintén Szeged felé, Kecskemét térségében elbontanak egy terelést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, jelenleg 4-5 kilométeres a torlódás. Fontosabb információkat szívesen fogadnék a Forrodrót 76 414 010.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Amivel pedig a jó hangulat kedvéért folytatjuk, és útravalónak is küldöm, akár a várakozás idejére, Tiesto és Eva Max első közös alkotása, amely ugye a pandémia után jelent meg, és az volt a cél ezzel a dallal, ahogy ők nyilatkozták, hogy az embereket visszacsalogassák a táncparketre a járvány után. Egyébként érdekes klipje van. A két előadó egy látványos 1920-as éveket idéző világban bulizik, de mégis időutazásszerű hangulatban. Na, ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, csapja föl a videó megosztó portálokat, de zenében, akár most, mi is tudjuk ám őket prezentálni.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borbeszéd Bátorság Podcast a Rádió 1 gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
3: Ér a csekenyér.
4: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
5: Isteni a ropog a héja.
4: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
2: A teljes adást megtaláljátok a Rádió 1 Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazza.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi ma is. Sláger megy, a következő órában is folytatódik. A jó hangulat, nem lesz rám panasz, és persze a játék is. Ezúttal azonban a Facebookon néhány perc is érkezem a részletekkel, és mindjárt játszom a következő 60 perc első dalát, amit szerintem mindenki imádni fog. Igen, ők Tóth Abigail és Action, valamint a Sugar Daddy.
1: Tartalmazott. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
14: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
15: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
16: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú

0: politikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
1: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelhetett kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
2: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: 30-an sérültek meg Bács-Kiskun útjain egy hét alatt, egész nyáron tartanak a városnéző séták. Újabb területen jelent meg a kőrisrontó karcsú díszbogár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 30-an megsérültek, egy ember pedig életét vesztette közlekedési balesetben az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében. A rendőrség tájékoztatása szerint összesen 68 olyan balesetnél intézkedtek, amely rendőri beavatkozást igényelt. Az ellenőrzések során több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak. A szabálytalankodókra legalább 50 000 forintos bírság vár. 15 olyan sofőrt is igazoltattak, aki alkoholfogyasztás után ült volán mögé, közülük 5-en balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, jogosítványukat pedig minden esetben bevonják. Kunszentmiklóson a kirívó gyorshajtók között olyan autóst is mértek, aki az 50-es szakaszon 109 km-es óránkénti sebességgel közlekedett. Egész nyáron tartanak a városnéző séták Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A Turinform tájékoztatása szerint a sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy, illetve másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifrapalotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi, turisták és helyi lakosok számára, a honlapjukon pedig minden fontos információ elérhető. Újabb területen, Borsodabaúj-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBI növényegészségügyi osztályvezetője.
6: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBI honlapján tájékozódhat.
5: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Ma is az ország nagy részén megélénkül az északkeleti szél, a hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is nagy rész derült, napos idő várható, szintén eső nélkül. A szél néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
7: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai slágermek.

could break my heart. Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Továbbra is csütörtök lévén ebben, és még a következő órában Király Andorral. Üdvözlök mindenkit, csupán csak néhány szó a játékról, amit már annyiszor elmondtunk szinte minden órában. Ezen a héten a Facebookon lehet játszani. Egy méltán híres kecskeméti épület. Egy részletét posztoltuk ki. Kommentben lehet nekünk megírni, hogy miről is van szó. Akiknek pedig helyes lesz a válasza, a nap végén kisorsolunk egy különleges ajándékcsomagot, lesznek ebben piroska szörpök és Rádió 1-es relikviák is, mint például bögre, vagy pasztartó nyakpánt, ilyesmi, amikhez elég nehéz egyébként hozzájutni. Úgyhogy azon hallgatóinknak, akik szeretnek bennünket hallgatni, melegen ajánlom. Nem sokára pedig szó lesz a social médiáról abban a tekintetben, hogy a franciák szigorítást vezetnek be, és ez körülbelül 765 ezer fiatalt fog érinteni. És néhány szót ejtünk még arról is, természetesen nem véletlen a mai napon, hogy hol is kezdték el építeni az európai kontinens első metróját. Érdekes lesz ez is, szerintem sokan meg fognak lepődni, azon viszont biztosan nem, hogy a mainstream nagyságaival folytatjuk Lady Gaga most a következő 3 percben. Abracadabra, ezzel kívánok, további kell.

Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Említettem egy témát, még az óra elején a social médiával kapcsolatban egyre több országban korlátozásokat vezetnek be. Ezek közül most az egyik legszigorúbb Európában Franciaországé, ugyanis már most szeptembertől, néhány nap múlva, a 15 év alattiak nem regisztrálhatnak új fiókot a közösségi oldalakra, és a 15 év alattiak meglévő profiljait fokozatosan 2027. január 1-ig meg is szüntetik. Ahogy említettem, becslések szerint mintegy 765 ezer fiatalt érinthet ez. Az ok pedig a francia kormány szerint, de leginkább a cél a gyermekek mentális egészségének védelme, a túlzott képernyőidő csökkentése, ugye? És nem utolsó sorban az online zaklatás visszaszorítása. Én kíváncsi vagyok, ki mit gondol erről, legalábbis hazai viszonylatban, itthon Magyarországon? Korlátozni kéne ezt? SMS, illetve Viber számunk szabad, 2094140020. A hangulat viszont semmiképpen ne romoljon, erről biztosít bennünket most Alex Kenji.

0: Rádió 1, ahol csak igazi ma is láger megy, látom, ismét sokan együtt rádiózunk, ezt látjuk a hallgatók reakciójából is. Az autósok figyelmét szeretném felhívni, köszönjük szépen ezt Zoltánnak, hogy az M5-ös autópályán a Hetényegyháza 445-ös út leágazása után Budapest felé, ahol a sebességkorlátozó táblák ki vannak helyezve, figyelik, ki tartja be. Köszönjük az infót mindenki, legyen óvatos, jó utat kívánok!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Egy picikét még mindig a közlekedés. Augusztus 13-a van, és 132 évvel ezelőtt 1894-ben kezdődött el a budapesti földalatti vasút építése. Mindössze 21 hónap elég volt ahhoz, hogy az M1-es vonal elkészüljön. Ami igazán érdekes, hogy a londoni metró után ez volt a világ második és az európai kontinens első földalatti vasútja. Ma pedig a világ egyik legrégebben folyamatosan üzemelő metróvonala. Néha felmerül Isztambul, Törökország, az 1875-ös tünelvasút, de ez valójában egy rövid földalatti sikló, nem klasszikus metró, ezért a budapesti M1-et tekintik tehát a kontinens első földalatti vasútjának. Na, szerinted nem voltak ezzel sokan tisztában, de ez egy jó hír, lássuk be. Az is, hogy a Facebook oldalunkon folytatódik a játék, egészen 5 óráig lehet kommentelni. Csak azután sorsolunk, úgyhogy addig még van idő. Amire viszont nincs, hogy kihagyjuk a legnagyobb kedvenceket, David Gettával és Kim Petrasszal folytatjuk. És ez lesz alig egy perc múlva a When We Were Young.
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borbeszéd Bátorság Podcast. A Rádió 1 gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség.
3: Csehországból jött ez a pékség, mert...
4: Ér, a csekenyér.
5: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
3: Isteni a ropog a héja.
5: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
2: A teljes adást megtaláljátok a Rádió 1 Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radio1gong.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et.
1: Azért szeretem a Rádió 1 gongot, mert változatok sok a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi ma is látható.

0: Rádió egy gong, ahol csak igazi, mai sláger megy. Igen, még a következő órában is, amit együtt tölthetünk. Folytatán a játékkal, ami ezen a héten, tehát a mai napon is a Facebookon zajlik. Még egyszer néhány info erről nem sokára. A következő óra legelején, amit egy fesztivál himnusszal indítok, Hypeton következik és az Out of My Head. Itt a Rádió egy gongon.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Steps, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
4: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
7: Kezd újra a Plazma Centernél. Régen találkoztunk utoljára, de megértjük, hogy szükséged volt egy kis nyári szünetre az életmentésben. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérsz, és újra együtt segíthetünk a rászoruló betegeken. Ha így teszel, az életmentés felemelő érzése mellett az újraalkalmasítást követő első 5 plazmadásoddal összesen 97 ezer forint juttatással töltheted fel a nyaralások során lefogyott pénztárcádat. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újraalkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
8: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
9: Roncsautó átvétel, hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
10: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
11: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
12: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Fülöp Jakabon mutatkozott be a vármegye új rendőrfőkapitánya. Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fülöp Jakabon találkozott a térség polgármestereivel Bács-Kiskun vármegye új rendőrfőkapitánya Szabó Vendel dandártábornok. A helyszínválasztásnak külön jelentőséget adott, hogy az új főkapitány Fülöp Jakabon született. A fórumon több mint 20 település vezetője vett részt, akik tájékoztatást kaptak a vármegye közbiztonsági helyzetéről és a rendőrség előtt álló feladatokról. A megbeszélésen a kábítószer elleni fellépés, a gyorshajtás visszaszorítása és a gyermekvédelem aktuális kérdései is szóba kerültek, írja a

0: egyházi közlöny. A településvezetők saját tapasztalataikat is megoszthatták, valamint közvetlenül tehettek fel kérdéseket az új főkapitánynak. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszoros a tavalyi adatnak, 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
1: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
0: A napsütésé lesz ma is a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol sem várható, viszont sokfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet napközben a térségben 27 és 32 fok között alakul. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A friss hajnalt követően a hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is láger megy. Az utolsó órához érkeztünk ezen a csütörtök délutánon. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Király Andor. Facebook játékunkra még 5-ig lehet figyelmet fordítani, érdemes is, leginkább az ajándék csomagért. Egy helyi nevezetesség itt Kecskeméten. Ennek egy részletét fotóztuk le és posztoltuk. Kommentben kérjük szépen odaírni, hogy miről van szó. A helyes megfejtők közül pedig ma is megkapja valaki a nyereményt. Aki pedig szereti a zenét, netán gyűjtő is. Miután nem régóta létezik, lehet, hogy még újdonság neki. A hanglemezek, a vinil, a bakelitek, kinek hogy tetszik, ennek nemzeti napja bizony létezik. De hogy mióta és miért és mi volt az apropó, erről is van néhány érdekes info, nem sokára. Addig viszont most Switch diszkójék felvételével folytatom. Ez a Sleep Tonight, Amy MacDonald, This is the Life című valamikori dalának hivatalos feldolgozása. Indítom is, kellemes időtöltést!

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A zenét kedvelők, esetleg hanglemez gyűjtők figyelmét kérném szépen picit. Tegnap volt ugyanis a Bakelit vinil lemezek nemzeti napja, de a hanglemezekről szerintem nem lehet lekésni, úgyhogy ma sem késő néhány szót ejteni erről. Érdekesség, hogy ezt a napot Gary Freiberg kezdeményezte 2002-ben, hogy felhívja a figyelmet a vinil kultúrájára és a hanglemezek megőrzésére. Ő egyébként egy kaliforniai pénzügyi tanácsadó, viszont szenvedélyes hanglemezgyűjtő. A dátumot pedig azért választották, mert 1877. augusztus 12-én született Thomas Edison, akinek ugye a fonográfia elindította a hangrögzítés korszakát, amely nem csak rögzíteni tudta a hangot, hanem vissza is játszotta. Érdekes egyébként, hogy több mint 30 évvel azután, hogy sokan elkezdték temetni a vinilt, a Bakelitet ma újra reneszánszát éli. Úgy tűnik, hogy fizikai formátumról történő zenehallgatás ennek élménye, ha is többet jelenthet egy gomnyomásnál. Na, én ezt nem hagyhattam ki. Számomra legalábbis ez egy nagyon kedves és fontos téma. De az is, hogy újfent valaki olyan következik, aki manapság nagyon népszerű, Taylor Swift, a dal pedig a Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem jó számok szólni, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy. Igen, elmúlt fél 5, egészen pontosan 5 perccel. Ilyen tájt mindig megnézzük, hogy milyen időjárás várható a továbbiakban. Felmelegedés. Ez azt jelenti, holnap 31 fok várható szombaton és vasárnap 33, hétfőn akár 35.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Felhőtlen hangulatban folytatjuk tovább, de ez nem mindenki számára így van, hiszen az úton lévők, már is mondom, mire számíthatnak, az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét térségében bontják a terelést. A 81-es kilométernél mindössze egyetlen egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás. Az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és 51-es kilométerek között több szakaszon továbbra is dolgoznak az útépítők. Szakaszosan tehát a félútpályát lezárva tartják. Itt némi várakozásra továbbra is számítani kell. Legyen tehát mindenki óvatos, megint egyre melegebb lesz.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Az utolsó zenei blokkot pedig Kygóval és a One Republic-kal kezdjük. Egyébként ez a dal már harmadik közös együttműködésük, de még mindig nagyot szól, úgyhogy jöjjön a Chasing Paradise.

Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, senkinek kedvetlenedjen el. Folytatódik 5 óra után is. Az viszont már a Rádió egy live mix. Nyár lévén, ahogy mondják a fiúk, Summer Edition 2 órában. Ehhez is jó rádiózást kívánok, és persze, a Facebookos játékot 5 órakor lezárjuk a mai napra vonatkozóan. A nyertes nevét természetesen ott fogjuk közölni, a nyeremények pedig itt a rádióban hétfőtől átvehetők. Minden esetre holnap újból lehet próbálkozni. Reggel egy újabb fotót posztolunk. Mindössze csak egy kommentre van szükség. Örülök, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 3 órában. Én Király Andor voltam. Jövő héten szerdán találkozunk legközelebb. Mindenkinek további kellemes nyarat. Muszáj kihasználni, lassan vége. Mindemellett szép estét, jó pihenést kívánok!

0: Ról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
2: Világmárkák, világra szóló áron.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint, ugye, hogy megéri? Plus Market, pont jó árak, pont a közelemben.
11: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
12: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
13: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
13: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Soltkat kerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
16: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
18: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
19: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
18: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
1: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Betyars, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
14: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskemét a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Burger King.

0: pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és élőben mixelünk két teljes órán keresztül. Nagy nap a mai, felavatjuk Pulmexet is a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Ő az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és hát akinek játsszák a remixeit a Tomorrowlanden. Hello Pulmex!
1: Hello Garrix, sziasztok, köszöntök mindenkit itt fényes nappal is. Igen, engem péntek esténként hallhattatok, és most itt vagyok veletek délután, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és rengeteg újdonsággal készültünk nektek.
0: All in, betolunk mindent, menjünk élőben nem csak a YouTube-on, hanem a TikTok csatornánkon is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteniek lesznek a zenék két teljes órán keresztül. Kezdjük el!
1: Nagyon jól mondtad, és a következő zene címe pont Passful Wonderful Life Purple Disco Machine-től. Kellemes hallgatózás itt a Rádió 1 Live X-ben mindenkinek.

0: A híres Vance Joy sláger Szigele feldolgozásában ez volt a Riptide a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, ma Pullbacks a lemezjátszóknál először a Rádió 1 Live Mix történetében. Közlekedési információk jönnek közben. Csak röviden 6 kilométeres dugó van az M3-ason Budapest felé Bak térségében a kiépített terelés előtt, és erős a forgalom az M7-esen egészen az M0-as autó csomópontjáig Budapestről kifelé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rengeteg üzenetünk van, nem az a nagy szám, hogy Pullmax-et követi Martin Garrix, hanem az, hogy Pullmax követ engem. Kell lennie több, Máté?
1: De jó, Pajvő Máté, köszönöm szépen, hogy írtam most is.
0: Srácok, tartom magam az előző üzenetemhez, amit még egyszer a nyár elején írtam nektek a World Is Már Radio Show-ba, amikor ti ketten vagytok adásban, nem csak a zenék szexik, hanem a hangotok is. Imádás, puszi, Trixi. Oh.
1: De aranyos vagy, köszönjük Trixi. Szépen.
0: Lesz a szedben a Headlights, nagyon szeretem azt a számot, írja a TikTokon Játszint.
1: Pont egy aktuális kérdés, ugyanis ezt raktam fent folytatásként az első saját rádiós zenémet, ami tavaly tök nagyot ment itt, és innen is szeretném nappal is megköszönni mindenkinek, hogy ennyien hallgattátok, úgyhogy jó hallgatózást továbbra is itt a Live Mix-ben, Headlights, tőle Pullmax-től.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Pulmex ma először fényes nappal, ráadásul két órán át a lemezjátszóknál. És hát azon, hogy én ennyi SMS-t régen láttam.
1: Ja, én nagyon örülök. Hello, hello, Rádió 1-esek. Köszöntök mindenkit.
0: Hello, srácok. Nem tudom eldönteni, hogy az edzésre koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam inkább. Hajrá, Pulmex, jó hallani délután, Tünde.
1: Na, de ez volt a célom, hogy ennyire éljétek. Köszönöm szépen az üzenetet.
0: Tünde, csináld a kettőt egyszerre. Elképesztően jók a zenék, extázis vibe. Hajrá, Piti Man.
1: Köszönöm szépen.
0: Végre te vagy délután Pulmex, remélem többször lesz majd még ilyen. Üdvözlettel, Andrea.
1: Ez csak rajtatok múlik, írjátok meg majd a véleményeteket a következő két órában.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk is. Jön az a DJ, aki számodra meg a te karrieredben nagyon-nagyon fontos helyet foglal el.
1: Így van, Martin Garrixről van szó, aki a legjobban inspirált a kezdetektől fogva, és még a mai napig mindig felnézek rá, mert szerintem az egyik legnagyobb DJ a világon. Ugye tőle hoztam a Butterflies itt a Rádió 1 Live Mixben, egy óriási favoritom.
2: A lemezjátszóknál Pulmex!

0: De hol? Sziasztok, Pulmexre szeretnék szavazni a Rádió egy DJ szavazáson, üzeni Kriszti.
1: Jaj, köszönöm szépen, akkor én már vezetek, mert nekem már van egy szavazatom.
0: Pulmex megkapta az első szavazatot, az... ugye még el sem indult a Rádió egy DJ szavazás. Hello, Pulmex üzeni DJ Tony! Vágjátok, hogy ki a DJ Tony? A 10 éves kislányát, fiatal hölgy a TikTokon? Én most fedeztem fel nemrég, ős tehetség a csaj.
1: Én már egy ideje követem, nagyon-nagyon ügyes, és szurkolok is neki, és pont kaptam egy kedves üzenetet az elmúlt napokban tőle, úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt, hajrá neked is.
0: Drága DJ Tani, nem tudom, mikor leszel 18 éves, de ahogy betöltöd, akkor mindenféleképpen jelez nekünk. Jó, én nagyon remélem, hogy együtt rádiózunk néhány év múlva. Annyira cuki, annyira jól zenél, annyira jól csinálja ezt az egészet, és olyan szépen választékosan fogalmaz, hogy ilyet én régen láttam.
1: Igen, nekem is tetszik, és én csak annyit üzenek, hogy kitartás, nagyon sok melót kell még beletenni, de jó úton halad, nekem nagyon az egyediség elkezdett már kiforni, és a következő években ennek, ha stabil alapot ad, akkor minden rendben lesz.
0: Így legyen. Alig vártam, hogy a live mixben is itt legyél, Pulmex. Gratulálok, jó a műsor, Kinga.
1: Köszönöm szépen, nálam jobban nem várta senki.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy hydration break jön, tartunk egy hidratációs szünetet, megisszuk az összes szűrt vizet a konyhában, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Így van, várunk mindenkit vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kupon.

0: te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Eladott?
2: Hát muszáj, most pénz kell.
1: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bávnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
2: Ez jobb döntés.
1: Részletek báv.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
3: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
4: Önnek a Protexin kell!
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elmúlt este 6. Hello mindenkinek! Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Jön a második felvonás Pulmex-el. Ő most zenél először a Rádió 1-es karrierje alatt. Fényes nappal, ráadásul rögtön 2 órában. Hello Pulmex még egyszer!
1: Hello Geri, sziasztok! Köszöntök minden Rádió 1-est. Így van, nagyon-nagyon vártam, hogy visszajöjjünk a következő órára is.
0: De jó vagy ember, a 7 szentség itt, az a Daft Punk óriási volt. Üzeni László.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett.
0: Pulmexnek van tehát még 1 órája a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Rengeteg különlegesség érkezik, az első is ilyen, ez a Fastboy Good Life itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

0: DJ, ma például Pool Max, őt először hallhatjátok napközben zenélni itt nálunk. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, főleg Szárliget és Biatorbágy között, az M3-ason pedig egy műszaki hibás busz miatt van nagy dugó Budapest felé, a Szilas pihenőhely közelében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, végre 110% felett a Live Mixben is, de régen vártam már erre. Nagy gratula Pool Max neki, tovább Pacsi Máté.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet.
0: Az elmúlt hetekben rólad szóltak a hírek, veled volt tele a sajtó. A következő remixed miatt?
2: Igen, nagyon nagyot ment, ugyanis képzeljétek el, hogy ezt a feldolgozásomat, amit a Leave the World Behind-ból készítettem, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén.
0: Úgyhogy gratulálunk hozzá, ez egy óriási teljesítmény, és hogyha valaki nem hallotta volna még ezt a remixet, játsszuk le.
2: Így van, akkor most itt a Live Mix-es közönségnek is megmutatom. Swedish House Mafia, Laidback Lou, Leave the World Behind, Pool Max remixben, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem a Pulmex lemezjátszói mögött, ez pedig Thomas Gray volt és a Heaven, és szerintem erről a fiatalemberről sokat hallunk még.
1: Így van, remélem, én ismerem, nagyon nagy tehetség, és amúgy személyesen ismerem is. Elsőként játszottam itt a rádióban a viral zenéjét, a Rumors-t, amit 50 millió organikus elérést ért el a social media területein, és 15 darab kiadó jelentkezett be érte januárban, úgyhogy ezzel nagyot ment, és a Tomorrowland is fellépve, képzeljétek el, mert odaigazolták le végül ezt a zenét.
0: De nagy öröm napközben látni titeket, hajrá Pulmex, csak így tovább, hamarosan újra élőben is együtt bulizunk a strandon, a legnagyobb rajongód Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, így van, a Strandfesztiválon jövő héten találkozunk majd.
0: Pontosan szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, tehát Zamárdiban a Balaton partján élő közvetítés is lesz, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk és bulizunk együtt. Tartunk megint egy hidratációs szünetet, jön egy rövid hydration break, az tényleg nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán itt vagyunk még élőben szűk fél órán át, jó?
1: Nyilván, gyertek, tartsatok velünk!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
6: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
7: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
6: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
8: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tesco-ban.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
10: Aló, jó reggelt, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Sajikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
9: Ő jó, adom.
10: Sajikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
11: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
9: Igen,
11: meg.
9: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
10: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
9: Vigyázz magadra! Örülünk, hogy beszéltünk!
10: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 ezeret!
9: Köszi, csávon, köszi! Na várjál, jön az Anna Szalad, várjál, valami hír van! Mi van, Anna?
11: Megvan, Csefu!
12: Megvan, esküszöm, nem!
9: Hagyjál
12: már! Megvan, kertész! Szia,
9: Csefu, tartani! Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
13: Sziasztok, sziasztok!
9: Te vagy az igazi Csefu?
13: Én vagyok az igazi Csefu.
9: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz és lehozta az újság?
13: Kék.
9: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
13: Hát régi barátom.
9: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
13: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
9: Jaj, nem tudod a számát sem.
12: Hát nehéz lesz.
11: De hogy lettél Csefu?
13: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
9: jó,
12: mi történt?
9: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pulmex! Pulmex! A házigazda Juhász Geri. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Mix Summer Edition Pulmex a lemezjátszói mögött. Most először két teljes órán át, tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. Te jó ég, Grease 2000, mekkorát szól, táncolok a műhelyben. Pulmex nagyon jó, ölelés, Lúci mester.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, örülök, hogy tetszett ez a fajta feldolgozás is.
0: Hello srácok, már hiányzott ez a délután veletek, jó a nyár meg minden, de nagyon le vagyok hozódva az életről, de szép mondat volt. Most meg, ahogy hallgatlak titeket, elfogott a vágy, hogy atomra tekerjem a hangerőt, csak jelezni szerettem volna, hogy megvagyok még, puszil titeket Szabina a pillás csajászárok szállásról.
1: Köszönjük, hogy írtál, kitartás neked.
0: Kösz, hogy itt vagy, jó munkát kívánunk, és hát képzeljétek el, drága Rádió 1-esek, van egy nagyon kedves születésnapos kollégánk, akit szeretnék most felköszönteni.
1: Így van, Antonióról van szó, és Geri, te tudod, hány éves lett? Vagy?
0: Igen, azt hiszem, hogy 69. Vagy az csak a kedvenc
1: száma. Ez a kedvenc száma, 70.
0: Antikám, Isten éltessen, jó nyaralás, gondolunk rád, rátok.
1: Így van, boldog születésnapot kívánunk innen a Rádió 1 Live Mixből.
0: Úgyhogy jöjjön most ő.
1: Tőle hoztam el a legújabb újdonságát, igazi nyári feelinges kis zene, Shot of Adrenaline, itt Rádió 1-en a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Pulmex.

0: Takes You Home, tökéletes zárás Pulmax-től itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Gyorsan még néhány üzenet, be vagy követve Pulmax, óriásit játszott el, gratulálok a délutáni műsorhoz, Viki.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok és hogy ilyen kedvesek vagytok velem, nagyon nagy élmény volt itt a Live Mix-ben szerepelni.
0: Sziasztok, valami VIP party lett itt délután, Pulmax zenél és Jamina után Antonio zenéjét is játsza, remélem ebből hagyomány lesz, hajrá az új generációnak, üdvözlete GD. GD, nem is gondolnád nekünk ez milyen jól esik a Live Mix-ben és a Where Is My Radio Show-ban, ez így megy tök régóta.
1: Így van, és Christopher zenét is hallhattátok, úgyhogy igyekeztem itt az első Live Mix-ben hozni a magyar kötelezőket is, támogatni a többieket is.
0: Szép nyarat mindenkinek, már ami még megmaradt belőle, Pulmax-et egyszer majdnem elkaptam egy selfie-re Zalaegerszegen, na se baj, talán Zamárdi Manas strandfesten sikerül, írja Árben.
1: Na, ott biztos ott leszek Zalaegerszegen, szerintem még nem is voltam zenélni.
0: Akkor lehet, hogy Árben összekevert valakivel. Nem baj. Zamárdi van, tudja, hogy ott lesz a Pulmax, meg az összes Rádió 1 DJ, jó? Így van. Szerda, csütörtök, péntek, szombat találkozunk a strandfesten, tehát Zamárdiban a Rádió 1 stage-en élő közvetítés is lesz. Holnap pedig lesz egy, nem, szombaton lesz egy komoly bulid a Szigeten.
1: Így van, szombaton képzeljétek el, lesz egy saját rendezvényem a Sziget Fesztiválon. A sportzónában fogunk az egyik konténerben csinálni egy óriási boiler partit, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, aki szombaton érkezik, 3

0: Tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivoliz 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
12: Aló, jó reggelt kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevezünk Saikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
11: Ő jó, adom.
12: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
13: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
11: Igen,
13: meg.
11: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
12: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
11: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk.
12: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
11: Köszi, csáva, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
13: Megvan, Csefu!
14: Esküszöm, ne!
11: Hagyjál
14: már! Megvan, kertész! Szia, Csefu, tartsad!
11: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
15: Sziasztok, sziasztok!
11: Te vagy az igazi Csefu?
15: Én vagyok az igazi Csefu.
11: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
15: Kék.
11: Így van. Hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos? Tudjuk? Vagy honnan ismered?
15: Hát régi barátom.
11: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
15: Nem, láttam a milliárdot. Hogyan? Számat sem tudom különben.
11: Jaj, nem tudod a számát sem.
14: Hát nehéz lesz.
13: De hogy lettél Csefu?
15: Majd ez a hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
11: Jó, vagy Csefu, vigyázz magadra! Okay,
13: vigyázz magadra,
15: Csefu! Jó, vigyázzok, tip!
11: Csáó!
14: Mi történt?
11: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Ő volt az igazi Csefut.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most.
9: Rádió
10: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra is. A mai első telefonáló Jennifer Lopezt és David Gettát kéri. Szia!
1: Szia, Móni vagyok. Apukámnak és a férjemnek küldeném, éppen kártyázunk.
0: Szia, Móni, mit játszotok?
1: Römizünk.
0: Ki áll nyerésre?
1: Eddig én, szerencsére.
0: Tönkrevered a férfiakat, nagyon jó vagy. Mit üzensz nekik?
1: Hát azt, hogy mindig így legyen, mindig én nyerjek.
0: David Getta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek velünk Szegedre, a Színre bulizni, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi magisláger megy, sok jó buli és sok jó fesztivál lesz még a nyár végéig. Mindenhová viszünk magunkkal benneteket. Halló, halló!
1: Nándi vagyok, szia, Pestről telefonálok.
0: Hello, Nándi, és elmennél Szegedig egy jó fesztiválért?
1: Igen, már nagyon régóta tervezzük, és szeretünk volna eljutni barátokkal, csak még eddig nem volt lehetőségem.
0: Soha nem voltál még akkor a színen?
1: Még nem. Deja vu-n voltunk már korábban. Aha. Szegeden, de még a színen nem sikerült.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Wow, de jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megtört az átok, mehettek a színre is, figyelj.
1: Nagyon-nagyon örülök, de szuper.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, szuper, köszönöm szépen nagyon.
0: Érezzétek jól magatokat, két helyszínen is ott leszünk idén a színen, és egy újabb páros belépőt még ebben az órában nyerhet tőlem valaki. Jön az Fitch Disco, Rehab és Sam Felt. Ez a Sleep Tonight. Itt csak igazi ma is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, meg Teddy Swims-t kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Én Máté vagyok.
0: Máté, kinek menjen ez a dal, a The Door?
1: Anyukámnak, meglepetésből. Igazából csak úgy meg szeretném lepni, hogy benne leszek a rádióba, hogy kérek neki egy számot.
0: Biztos nagyon örül, ezt akkor most nekijátsszuk. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a színre. Most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 311 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Edo vagyok.
0: Hello, Edo, honnan hívsz?
1: Hát képzeld, Szegedről.
0: Ha tudnád, milyen sokan hívnak most Szegedről, meg úgy alapvetően a délkeleti ország részből, voltál már akkor a színen?
1: Hát voltam, de csak egyetlen egyszer.
0: És akkor jó lenne elmenni újra?
1: Hát nagyon. És most vannak olyan előadók, akiket nagyon szeretnék megnézni.
0: Na akkor kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, te vagy a tizedik!
1: Ezt most nem mondod komolyan.
0: De!
1: Úristen, nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a kislányommal.
0: Anya-lánya fesztivál.
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Igen. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Hú, de szuper. Köszönöm.
0: Játszani természetesen holnap is fogunk.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ne feledjétek, jövő héten Strandfesztivál a Balatonnál, Zamárdiban. Találkozzunk szerdától szombatig minden este a Rádió 1 stage-en. Ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt. Halló, halló!
1: Szia, Zsani vagyok. Tátónak a számát szeretném kérni.
0: Szia, Zsani, intézem, kinek menjen?
1: Férjemnek.
0: Már játszom is. Ennek a dalnak az eredetije, képzeljétek el, 2007-es, viszont szerepelt a Friends and Neighbors című sorozatban még tavaly tavasszal. Ebből lett egy óriási TikTok mém, és ez a dal ennek köszönhetően újra a reneszánszát éli. Jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében. Csak

0: Rádió egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza, méghozzá Regál Lilivel és Joer Juniorral, ők mixelnek majd a World is Mine Radio Showban, Juhász Geri kijelentkezik, tartok tehát egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, találkozunk a Hydration Break után, szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven

0: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat, ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
8: Aló, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettünk, bementünk Sajikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
7: Ő jó, adom.
8: Sajikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
9: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
7: Igen,
9: meg.
7: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
8: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
7: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk.
8: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 000-et.
7: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
9: Megvan, Csefu!
10: Van? Esküszöm, ne!
7: Hagyjál
10: már! Megvan, kertész! Szia, Csefu,
7: tartsad! Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
11: Sziasztok, sziasztok!
7: Te vagy az igazi Csefu?
11: Én vagyok az igazi Csefu.
7: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
11: Kék.
7: Így van, hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
11: Hát régi barátom. Hát...
7: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
11: Nem, láttam ilyet. Hogyan? Számat sem tudom különben.
7: Jaj, nem tudod a számát sem.
10: Hát nehéz lesz.
9: De hogy lettél Csefu?
11: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
7: jó, van, Csefu, vigyázz magadra! Okay.
9: Vigyázz magadra!
11: Jó, vigyázzuk ti!
7: Ciao.
10: Mi történt?
7: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Mi volt az igazi Csefut?
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
12: Rádió 1-en.
6: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Diszkó!
15: Diszkósít!
16: A Rádió 1-en PG Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, innentől kezdve egy órán keresztül még az éter. A stúdióban 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
18: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül is itt vagyunk veletek, egészen este 9-ig.
19: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, milyen tiszteltem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek a végéig.
17: Kezdünk is, méghozzá cseppeliesen, vagyis jön a Bambolé, a Rádió 1-en a Diszkósítban az igazi mai slágerek között. Ezt küldöm DJ Junior menedzseltjeinek. Alex.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és úgy tűnik, hogy ideig még így lesz, minden este 8 és 9 között Diszkosit, és idén is lesz természetesen születésnap, ezt már mondom előre, december első hetében fogjuk ünnepelni a 21. születésnapját a Diszkosit Radio Show-nak.
1: És egyébként egy csomó Diszkosit aktivizáció van, majdnem annyi, mint a tavaly évben, a tavaly év volt a rekord, ugyebár 30 aktivizációnk volt, most ott vagyunk valahol a 28-29-nél, de a jövő héten most már tényleg kikerül minden, mert hát ugye bár van olyan, amiről igazándiból nem beszélhetünk, ami a jövő hetet érinti, de egy biztos, hogy ott leszünk a Strand Fesztiválon is, ám már Attila nélkül a jövő héten az elejétől a végéig.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik Hugel, illetve ahogy a franciák mondják, Hugel, David Guetta, French Montana, meg a többiek. Ez a Shine a Diszkositben, természetesen Vincent Jouvelben.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között az Ipolyok, Ádáskák, Beniták, Elenák, Gerdák és Hippolitok, ne rögjetek rajtuk lézős. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Niederkirchner Antal, vagyis DJ Antonio, Bodac Martin, Pintér Tamás és Sára Mikál. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Antoniót Isten éltesse, én is köszöntöm nagy szeretettel. Annyit akartam még mondani, hogy nem az ünnepeltek rögünk, hanem rajtad, hogy amikor így a telefonon nézett, akkor van ez a mozdulat, hogy így szét kell húzni, na azt a sűrű
2: használod. Legyen, minél nagyobb legyen.
1: Nem, én mindig csak egyszer, de akkor teljesen.
2: Mutasd meg, akkor a betűkkel.
0: De nem értem, van szemüged, miért nem vezet fel?
1: Mert a táskában maradt az összes többivel együtt.

0: a rádió, egy csak igazi mai sláger, egy diszkusi rádió show több mint 20 éve, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és egyébként térjünk már vissza egy egészen picikét még a Zóbudai szigetre, illetve a DJ Oti show-ra. Hatalmas szeretettel és figyelemmel fogadtak az emberek, szinte minden szavunkat, utasításunkat, kérésünket követték, és ezt szeretném megköszönni mindenkinek. Hát, hogy elviseltek minket ebben 35 percben.
1: Igen, szerintem jól bírták nagyon, diszkosítás slágereket játszottunk, régi nagy kedvenceket, egy-egy újat belecsempészve. Én azt gondolom, hogy a Balázs a showját, ugye a DJ Otit jól előkészítettük, pont ahogy kellett, és egyszerűen annyira várták az emberek, hogy bulizzanak, hogy ez a 65 ezer ember az egyszerűen extázisban volt. Jó hosszú volt a kifutó például, én sokat futkároztunk kifele, de nagyon jól éreztük magunkat, én komolyan mondom, hogy nagyon jó érzés volt ennyi emberről játszani, mert ott azért sok nagy buli játszhatunk, de nyilván 65 ezer ember az 65 ezer ember.
2: Nagyon durva visszajelzéseket kaptam egyébként az emberektől. Egyöntetően mindenki azt mondta, hogy a mi szettünk alatt fáradtak el a legjobban, mert hogy folyamatos, hát majdnem olyan volt, mint egy ilyen aerobik óra, mindenféle feladatokat adtam nekik, de hogy nagyon-nagyon imádták, és tényleg óriási büszkeség volt, hogy a legnagyobb ováció egy magyar dalra jött meg, én annak nagyon-nagyon örültem, én őszintén megmondom, én pont a tömeggel szembe voltam, és akkor meghallottam ezt a sikort, a sírás kerülgetett, és inkább akkor így fogtam magam, azt besétáltam, hogy majd ott inkább pityergek.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, érkezik az egyik legújabb Biztonság, Kelly-től a Milkshake 2026-os Biztonság Mix-e.

0: Ez rádió egy esti sója, a diszkosít rádiósó, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnől zenékkel, Bárány Attila mixe, itt van Hanvai Pics és én DJ Junior, még egy picit magamnál tartva a szót, én most szombaton játszom egyetlen egy helyszínen, méghozzá Bélmegyeren, egy nagy fesztiválon fogok több ismert magyar lemezlovas társaságában pörgetni, úgyhogy odaérkezem majd hajnali fél kettő tájékán.
1: Ha már itt tartunk, akkor én szombaton várok mindenkit, majd sok-sok szeretettel már egészen korai órákban Jászszent Andráson, utána pedig megyek az est végén, de még mindig szombaton a Szeledítóhoz szórakoztatni, szóval tessék oda megérkezni. További információk a Hanvai PG Fanclub Facebook oldalon.
2: Most pedig megyünk tovább Paulo Kempfert és Markus Schulz dalával, a Not Over Yet Bissensen mixével, itt a Rádió Egyen a Diszkósítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attilával és velem Hambai Pizsivel búcsúzunk is egyből ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy most szombaton Bélmegyeren fogok majd pörgetni, és minden eredeti valódi DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon. Ráadásul holnap este én mixelek 8-on majd itt a Rádió egyen, illetve hétvégén érkezik a Swedish House Mafia Slicky Lee Happiness is So Sad című dalának DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, meg egy Alex Kenji Bambolé DJ Junior remix is, úgyhogy csekkoljátok a csatornát és kövessétek be, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, búcsúzom, szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel, Jász Szent Andráson, utána pedig a szelídító partjánál. Vasárnap, ugye az elmúlt vasárnap kikerült egy DJ-ot is diszkosítás videó, aztán kikerült kedden is, és ma este is az utolsó erről a partiról, benne van ugyebár mindenkinek egyik legnagyobb szerintem diszkosít partjának Sikolya, tessék csekkolni a TikTok csatornámon, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: A héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés, ma Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, holnap Balatonfűzfő játszom a Boppáján, állul a többi diszkosítás DJ.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fia.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagy ágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: este a Rádió 1 stage-en. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a Rádió Szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en a World Is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban is a Rádió 1 stage-en. Reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt, és hát a strandon fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. We'll be right back.

0: Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Morning Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyár estétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Hugh-ől érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imael Angel-lel és Hugh-öllel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemberben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztő jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World Is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikussal, Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don Fék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: A Rádió Egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
3: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: zenék most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joel Junior a lemezjátszói mögött, Jonas Blue, Edge of Desire. Ebből jövünk éppen kifelé. Mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Samfeld. You're listening to the World is Mine Radio.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a rádió egyen.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: fantasztikus nyári slágerek 2026-ban, ez volt a Bumble a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackként játszottam ma. JJ, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak. Nem sokára hozom Cookie újdonságát, de itt lesz Shakira Kamrád. Most pedig a Fastboy, ez a Good Life.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Melóban kitartást. A legnagyobbak szólnak továbbra is, és nagyon fontos, várom az üzeneteket. 0620 311 111. És ahogy mondtam, a legnagyobbak, mert hogy Billie Eilish után Shakira, és az a dal, amit egész évi alatt hallgattunk, de imádtuk, és azóta is a Die Die az igazi mai slágerek között.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de víkend után Kamrád a fogyadásban. Az mindenképpen közös bennük, hogy nagyon szeretik a gyökereiket. De víkend is még sokszor visszatér a szülővárosába, Kamrád pedig konkrétan nem is hajlandó elköltözni onnan, akármennyire is, ez egy német kisebb település, egy pár ezer fős település, mind a mai napig ez a központja, oda kötik a barátai, és azt mondja, hogy itt tud a legjobban alkotni. Ilyen nagy kedvenceket is, mint ez, Kamrád.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Fontos, ma is lesz játék. A szegedi ifjúsági napokra páros belépőket lehet nyerni a rádió 1-től. Ő pedig Dolcsi a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely remélem mindenki teljesen átérzi a nyári hangulatot, és még bírjuk, mert hogy továbbra is tombol majd a 30 fok, és ezen a hétvégén is lehet nagyokat csobban. Jövő hétre egyébként már mondanak esőt, de egyelőre koncentráljunk a hétvégére és az igazi mai slágerekre, amik között egy igazi nyári favorit most a kezdésben, Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát és jó munkát, akinek melóznia kell!

De vagy kedvenc! Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a Rádió egy DJ Lotfi Beggy Freddyvel közösen a Pain and Glory pörgött, Beggy pedig természetesen ott lesz a szegedi ifjúsági napokon is, amire páros belépőket lehet nyerni tőlük ezen a héten. Ma még figyeljük Attist és Gergőt, mert hogy ők pörgetik ki a jegyeket. Én pedig az újabb nagy kedvencet indítom Hypatontól, Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, a Fogyarázson pedig egy igazi újdonság Loitól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, óriási koncerteket csinál, de pont most nyilatkozta, hogy ha bár nagyon imádja a koncerteket, a legnagyobb élmény most, hogy egy csomó fesztiválon fellépőként is ott van, és ez neki az igazi siker. Hát meg közben nyilván ez a dal is, amit indítok, a legújabb a slágerlisták éléről Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer Rita Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!